Elsőként Richard Strauss Intermezzo című operájából a négy zenekari közjátékot hallgatjuk meg. Ez az opera 1924-ben készült, különleges helyet foglal el a zeneszerző életművében. Az opera librettóját maga Strauss írta, és nagyrészt saját házasságának epizódjai ihlették. A zene nyelve kamara zeneszerű, áttetsző a hangszerelése, és sok benne a recitatívó.

Richard Strauss Intermezzo című operájából hallottuk a négy zenekari közjátékot. Most Richard Strauss utolsó négy éneke következik Lea Gordon szólójával. Élete alkonyán 1948-ban komponálta ezt a négy csodálatos művet Richard Strauss.

Richard Strauss négy utolsó éneke hangzott el. A bemutatóján Kirsten Flagstad énekelt, és Wilhelm Furtwängler vezényelt, most pedig Lea Gordon szólójával hallottuk a zeneművet, a Saarbrückeni Rádió Szimfonikus Zenekara élén énekelt az énekesnő, aki ráadást adott, ez az Ajánlás című dal volt.

Lea Strauss ajánlás című dalát hallottuk Lea Gordon és a Saarbrückeni rádiózenekar előadásában, vezényelt Markus Bosch. Rachmaninov második szimfóniáját 1908-ban mutatták be, mégpedig a zeneszerző vezényletével. Ezzel egy új korszak kezdődött Rachmaninov életében. Egészen különlegesen szép zeneművet hallanak.

Rachmaninov második szimfóniáját a Saarbrückeni Rádió Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Markus Bosch. A zeneszerző karmesteri és a zongora művészi pályája is pont a szimfónia bemutatása idejében érkezett el a Zenitre. Maradunk az orosz zeneszerzőnél, a vokalist hallgatjuk meg.

Rachmaninov vokális szímű zeneművét Máté Győző és Szokolai Balázs adta elő. Ez a zene irodalom egyik legnépszerűbb alkotása, amit Rachmaninov eredetileg szoprán hangra írt. Ismét Riásra az következik, egy szimfonikus költemény, a Till Eulenspiegel, másképp Franz Hasenerl átdolgozását halljuk.

Till Eulenspiegelt hallottuk, de ezúttal a cím szerint másképp. Riástra a zenéjét az átdolgozó Franz Hasener elképzelésében hallhattuk. A hangfesztiváljának zenekarát James Campbell vezényelte. Egy zenetudós azt írta erről a műről, hogy ez a zene legdicsőbb kacaja, a legféktelenebb humor csengése bongása. 4 óra van.

François-Joseph Gossec nevéről nem nagyon hallani a hétköznapokon. Egy párizsi mecénás, illetve egy gazdag főúr majd Conti herceg zenekarának élén állott. Dédúr úgynevezett Pastorella szimfóniáját ismerhetjük meg a Tafel Musik barokk zenekar előadásában. Ez a komponista alapította az egyik első állandó szimfonikus zenekar Franciaországban, amely persze új lendületet adott a hangverseny életnek. Műveiben gyakran alkalmazott nagyszabású kórusokat, zenekarokat, és ez előfutára volt a későbbi romantikus stílusnak. Gossec egyébként részt vett a francia forradalom zenei életében, és több hazafias kompozíciót is írt.

Frédéric Chopin 24 prelügyét Cédric Tiberghien adta elő. Erik Satie 1925-ben halt meg, haláláig senki nem léphetett a szobájába. A temetései után a barátai olyan élményben részesültek, mint a kutatók, akik az egyiptomi piramisokat fürkészték és mumiákat ástak elő. Satie 3 gümnopédiája szól.

Szati három gimnopédiáját Debussy átdolgozásában a lengyel rádiózenekar adta elő. Szati a zene történetének egyik legkülönösebb figurája, mindig mindent másképp csinált, mint ahogy azt várták volna, tehát direkt polgárpukkasztó módon élt. Gerard Finci kórusműve következik, Fehér virágos napok.

Az 1901-ben született Gerard Finzi kórus művét hallottuk. Fehér virágos napok, előadta a BBC Singers vezényelt Bo Holten. François Devien két hangszer, a fuvola és a fagot virtuóza volt, elsősorban fuvola darabokat komponált, és van egy népszerű fuvola iskolája. Tőle a C-dur trió szól.

François de Vienne C-dur trióját előadta Valentinas Gelgotas, Vitalia Reszkevíciuce és Gediminas Dérus. Következő szerzőnk Georg Muffat, akitől az E-moll koncertót hallgatjuk meg. Ez a komponista a zeneszerzés mesterségét igazából Itáliában, Pasquini és Corelli mellett tanulta meg.

Georg Muffat E-moll koncertóját az Orfeó barokk zenekar adta elő. A komponista francia származású osztrák szerző volt, a Molsheimi plébánia templom organistája, aki a német barokkor egyik nagy alakja lett. Most hallgassuk meg Michelangelo Rossi D-moll tokkátáját.

Michelangelo Rossi Démo a Toccatáját Michael Behringer játszotta. Az olasz barokk zeneszerző, egyben hegedűművész és organista volt, leginkább expresszív madrigájairól ismert. Most Schubert három dalát halljuk, Szerelmi üzenet, a Vadrózsa és Litánia. Brinterfel énekel, Malcolm Martin zongorázik.

Schubert három dalát hallottuk, Brin Terfel énekelt Marco Martino zongora kíséretével. Terfel egyébként Londonban tanult, és ezt követően Wales képviselője volt a Cardiffban megrendezett énekversenyen, ahol nyert is. Mi pedig egy kis horvát népzenét hallunk.

6 reneszánsz táncot hallottunk Darko Petrinyák átdolgozásában. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Elfrieda André D-dur koncertnyitánya lesz, amit a BBC skócia zenekara játszik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. Jó híreim vannak. Csík Gabriella szerkesztette ma is a zenelistát. Mátyus Otto a hangmérnök, én Szerű Dénes vagyok. És az elérhetőségeink sem változtak. Muzsikáló reggel kukacradio.hu az e-mail címünk, 0630 30 30 160 az SMS számunk. Írjanak nekünk és hallgassunk zenét. Félix Mendelssohn Bartholdy, Opus 66-as numeró 2-es C-moll zongora triójának harmadik tételét, a Scherzót hallgatjuk, az Izrael zongora trió játszik.

Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 66-os numero 2-es C-moll zongora triójának harmadik tételét hallottuk. Scherzóval indítottuk a mai muzsikáló reggelt, az Izrael zongora trió játszott. Kedves hallgatóink, van az úgy, hogy az ember megy vendégségbe és útközben jön rá, hogy valamit vinni kellett volna a házigazdágnak. Ilyenkor gyorsan be kell ugrani egy virágos boltba, vagy venni kell valami finom italt, SOS. És hát amikor Mozart Linzbe utazott egy vendégségbe, akkor menet közben jutott eszébe, hogy nekem most akadémiát, azaz egy hangversenyt fognak rendezni, és nem írtam semmit. Márpedig ilyenkor illik írni valamit. Úgyhogy sicsuty, csicsat megírta a Linzi szimfóniát, vagy ahogy a nő fogalmazott, Hals und Kopf, amit talán úgy lehetne fogalmazni, vagy lefordítani, hogy hanyathomlok. Szóval egy ilyen sicsuty megírt szimfónia második tétele következik most, a berlini filharmonikusok játszanak Claudio Abbado vezénnyel.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 425-ös köhűjegyzék számú C-dur Linci szimfóniájának második tételét hallottuk. A berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt Claudio Abbado.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik, és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül

0: kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: Puccinivel folytatjuk, és hát rögtön gondolhatnák azt a kedves hallgatók, hogy hát akkor biztos valaki énekelni fog. Van ebben valami igazság, hiszen a három menüet zenei témáját Puccini a Manolescu-ban később felhasználta, de most szigorúan instrumentális zene következik, az Enzo vonos négyes játszik.

Puccini három menü egyéből szólt, kettő, méghozzá a második kettő, a numero kettes A-dur hangnemű, és a numero hármas A-dur hangnemű menüettek szóltak az Enzo Quartett előadásában. Bartók Béla következik, a Mikrokozmoszból szól az Ostinato, Beresz Mihály játszik zongorán.

0: Bartók Béla zenéjét hallottuk, ez volt a Mikrokozmos sorozatból az Ostinato, Beresz Mihály játszott zongorán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Verssel folytatjuk, József Attila versét halljuk Jordán Tamás előadásában.
2: Mámor. Szeretném felverni lelkem dalával a szomorúk szívét, a világot. Most megbocsátok annak is, aki bántott. Szeretném a keblemre ölelni az életért küzdő fájó rabot. Szeretném feltámasztani, aki halott. Szeretném, hogyha lassabban forogna és végre megállna a nagy kerék. De a legjobban szeretném, ha szeretnék. És szeretnék alkotni csodásat és ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot, s aztán meghalni, mert én a mámor vagyok.

Mennyi érzelem. Jól felfűtöttük itt a muzsikáló reggelt. Manuel de Falla rövid élet című operájából szólt egy tánctétel, Paco de Lucia és Ramón de Algeciras játszott gitáron, és előtte pedig József Attila Mámor című versét mondta Jordán Tamás. Hát engem is elöntött a mámor, úgyhogy hallgassuk most Schubert D-dur katona indulóját, a bécsi filharmonikusok játszanak.

Schubert D-dur katona indulóját hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak. Hogy katona indulót hallunk, akkor mindig eszünkbe kell, hogy jusson a katonazene, és hát hajlamosak vagyunk a perifériára szorítani ezt a fajta művészetet, pedig fontos munkát végeznek a hivatásos együttesek. Ma Magyarországon is rengeteg katonazenekar létezik, felsorolni is nehéz lenne őket, ott van a rendőrzenekar, a tűzoltózenekar, amit ma katasztrófafédelem zenekarnak hívunk, van a pénzügyőrzenekar, a Szolnokon a légierőzenekar, szóval tényleg elképesztően sok ilyen fúvós zenekar van, és fontos ez kiemelni, hogy ezek mind fúvós zenekarok, mint amilyen fúvós zenekarok voltak a bányász zenekarok. Egy ilyen bányász zenekarban kezdte a következő szólistánk, aztán később világhírű karriert futott be, és az egy világ egyik leghíresebb és legjobb trombitása lett. Maurice Andréról van szó, Handel D-moll koncertóját játssza, az angol kamarazenekar kíséri.

Görög Friedrich Händel D-moll koncertójának két tételét hallottuk. Az angol kamarazenekar játszott, a szólista Moris André volt, az ő jellegzetes hangját és vibrátóját hallottuk. Összességében úgy lehetne mondani, hogy jellegzetes játékmódját. Ugye ez egy olyan érdekes dolog, hogy annyira karakteres, tényleg bármikor fel lehet ismerni Moris Andrét, és hát szerintem generációk nőttek föl az ő trombita játékát hallgatva, és hát tudják még mi karakteres Moris Andréban? A szemöldöke. A gazdag szemöldöke van. A Verdi Otellójából szól most a balettzene, a második felvonás részletét halljuk, a BBC Filharmonikus Zenekara játszik, vezényel Edward Downes.

Giuseppe Verdi Otellójából szólt a balettzene a második felvonásból. A BBC filharmonikus zenekara játszott, Edward Downes vezényelt. Van ebből a részletből egy legendás felvétel, Jurij Szimonov vezényel. A trombitás rossz helyen lép be, és lehet látni a felvételen, ahogyan Szimonov oda néz, és hát kézjellel, de megkérdezi a trombitást, hogy normális vagy? Hát nagyon szórakoztató, keresenek rá, meg fogják találni. Franz Anton Hofmeister Ádúr szonátájának harmadik tételét Klenyán Csaba és Cséna Gyildikó játsza.

Franz Anton Hofmeister Ádúr szonátájának harmadik tételét hallottuk. Klenyán Csaba és Csénagy Ildikó játszott előbbi klarnéton, utóbbi zongorán. Írja a BKK, hogy az 51-es A jelzésű villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Koppány utca megállót pályahiba miatt. A 2B villamos igénybevételét ajánlják. Valamint lassul a haladás a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán. Vezessenek óvatosan és hallgassák közbe Telemann zenéjét.

0: Telemann B-dur overtűzhütjének második tétele szólt a Nemzetek sorozatból, a Capella Savaria játszott. Pontosan 7 óra van.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában a 9. Sárkány szelidítő jazz napok fellépőinek albumairól válogatunk. A nyárvégi esztergomi fesztiválon a hazai jazz élet legkiválóbb zenekarai lépnek színpadra. Mottójuk: szelidítsük meg a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. Old Age Jazz. Sárkány szelidítő jazz napok. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
4: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
5: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Ady Endre következik. Jó csend hercege lett ez a vers címe. Wenzel Vera előadását halljuk.
6: Holdfény alatt járom az erdőt, vacog a fogam, s fütyörészek. Hátam mögött jön 10 öles jó csönd herceg, és jaj nekem, ha visszanézek. Ó, jaj nekem, ha elnémulnék, vagy fölbámulnék föl a holdra. Egy jajgatás, egy roppanás, jó csönd herceg nagyot lépne, és eltiporna.

Beethoven zenéjét hallottuk, előtte pedig Ady Endre verse szólt, ez volt a Jó csönd herceg előtt, Wenzel Vera előadásában, és aztán pedig az Opus 31-es numeró 2-es D-moll a Vihar szonátájának harmadik tételét hallottuk, de Beethoven volt a zeneszerző, Sviatoszláv Richter játszott zongorán. Ugye Vihar után vagyunk, a Vihar szonáta után vagyunk, és hát a vihar vagy nagy esők után még a fák vizesek az erdőben, és csöpög róluk a víz, ezt nem szeretik az állatok, a vadak, ezért sokszor kijönnek a tisztásokra szárítkozni. Ilyenkor nagyobb esélyünk van megfigyelni őket, szóval, hogyha esett az eső, akkor érdemes halkan az erdőbe menni, és a tisztásokat nézni, hát ott van egy-két vaddisznó vagy szép szarvas. De hát most olyan szerencsénk van, hogy a vihar után nem egy szép szarvas, de nem is egy vaddisznó bújt elő a zeneter történet erdejéből, hanem egy tündér. Méghozzá a tündérkirálynő. Purcell operájából szól most két tétel, a Chaconne és az előjáték és hornpipe, a Lazare Florisson játszik. Vezényel William Christie.

Henry Purcell a Tündér királynő című operájából szólt két részlet, az ötödik felvonás és az első felvonás egy-egy részletét hallották, a Lizard Florisson játszott, vezényelt William Christie. Christopher Doppler figyelte meg azt a jelenséget, az ő nevéhez kötjük a Doppler effektust, ami arról szól, hogy a hullám frekvenciája, lehet ez egy hang magassága, vagy például a fény színe, megváltozik, hogyha a forrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog. Ezt ismerjük, ezt a jelenséget, jön a ninósoktól, szól a kisterc, ahogyan elmegy mellettünk, ugyanaz a kisterc szól, de már más hangmagasságban. Na most Christian Dopplernek semmi köze Doppler Ferenchez, ő a következő zeneszerzőnk, az Andante és Rondóból szól, az Andante Berényi Bea és Dracsai Ákos játszik fuvolán, Révész László zongorán.

Doppler Ferenc Andante és Rondó című művének első tételét hallottuk, Berényi Bea és Darácsely Ákos játszott fuvolán, Révész László zongorán. Erre a nagy fuvolázásra második nagy Frigyes is boldogan csettintett volna. Ugye ő az az uralkodó, akinek rengeteget köszönhet a zenetörténet. Elképesztően színes zenei élet volt az ő udvarában, és nagyon szeretett fuvolázni. Rengeteg zeneszerzőt említünk ebből a gazdag zenei életből, ami a Frigyeshez kötődik. Itt van például Gottlieb Graun, Johann Gottlieb Graun, vagy Johann Joachim Quantz, de a következő zeneszerzőnk is ehhez a uralkodóhoz köthető, Franz Bendáról van szó, meg tőle szól most a C-dur szimfónia első tétele, az Ars Redivivo játszik.

Franz Benda C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk az Ars Rediviva előadásában. Egyébként Franz Benda nagyszerű hegedűs volt, de sajnos súlyos köszvény gyötörte, ezért 1767 körül fel kellett adnia a szóló hegedűs karriert. Említettük Johann Gottlieb Graunt, amikor ő meghalt, akkor ő lett második nagy Frigyes udvarában az udvari koncertmester, aztán említettük Joachim Quanzot, amikor ő meghalt, akkor ő lett második nagy Frigyes főzenei tanácsadója. Karl Maria von Weber következik az első szimfónia harmadik tételét, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játsza, vezényel Wolfgang Savallis.

0: Karl Maria von Weber első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, Wolfgang Szabál is vezényelt. Kedves hallgatóink, 7:30, kulturális ajánlóval folytatjuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pénteken lesz koncert a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Bábel Klára, hárfa művész lép fel, vele beszélgetett Katona Márta kollégám.
2: Zongorára komponált művek szólalnak meg hárfán. Miért gondoltad, hogy zongoraműveket hárfán játszol, és nem zongorán? Mert zongoraművész is vagy egyébként.
3: Több oka van, azt hiszem. Az elsődleges oka az, hogy ezeket mind játszottam annak idején zongorán. A másik oka pedig az, hogy sok esetben azt tapasztalom, hogy nagyon hárfaszerű kíséretek, vagy dallamívek, vagy szerkezetek jelennek meg ezekben a művekben, amik arra ösztönöztek és készítettek, hogy próbáljuk meg őket hárfán eljátszani, és Handel is például annak idén a hárfa versenyét azért odaírt, hogy lantra is el tudta képzelni, ugye, sőt, őt orgonán mutatta be. És egyáltalán nem volt ritka a 18. században, még a hárfán zeneszerzők körében sem az, hogy nagyon sok előadási darabot ők billentyűs hangszerre is elképzelték, vagy olyan pengetős hangszer, ami karakterben közel állt a hárfához. Tehát ez a gondolkodás, egyáltalán nem állt olyan messze a zeneszerzőktől akkoriban, mint később, ahol már a hitelesség és a pontos reprodukció volt a lényeg, úgyhogy ez mindenképpen arra sarkalt, hogy én is egy picit tovább gondolkodjak a szigorú kereteken kívül. A Beethoven szonáta első tétele, a Holdfény szonáta első tétele, amit el fogok majd játszani ezen a pénteki koncerten, csodálatosan működik hárfán. De egyébként ebben az esetben különben annyit módosítok, hogy az eredeti cis-moll hangnem helyett én c-mollban fogom játszani, mert tudjuk, hogy a hárfán egy kicsit a b-s hangnemek jobban működnek, úgyhogy ennél a szonátánál ennyit változtattam, de egyébként hangról hangra ugyanaz lesz.
2: Pont a változtatásokról szerettelek volna kérdezni, tehát hogy milyen kompromisszumokat kellett kötni?
3: Csak a Beethoven esetében változtattam hangnemet. A kompromisszum az bennem más típusú kérdéseket vetett föl. Például azt, hogy a hangszer eltérő időkezelése, az hogyan alakítja át a zenei karaktert. És itt az időkezelés alatt azt értem, hogy a zongor és a hárfa technikailag másként működik, hogyha én a zongora billentyűt elengedem, akkor ott elhal a hang, hogyha nem használom a pedált. A hárfa esetében a megpengetett húr után rezonál a hangszer, tehát nem hal el a hang. Ez egy teljesen ellentétes működés. Például a Mozart szonáta esetében jelenlévő staccato portamentok vagy artikulációk, a zongorán nagyon könnyen ezáltal megvalósítható, hogy a hangszert elengedem, illetve a hangok közti időt másként kezelem. A hárfánál ez nem biztos, hogy ugyanúgy meg tud valósulni. Staccatót mi is tudunk képezni, de ott vissza kell mindig takarni az ujjunkkal a hárfát. Tehát technikailag okozott bennem olyan kérdéseket, hogy tényleg egyáltalán a zongorai artikuláció pontos reprodukálása, vagy pedig a karakter megformálása az miként tud megjelenni hárfán, hogy hiteles is legyen, de ne feltétlen ugyanazzal az elvárással hallgassa a hallgató, hiszen tudja, hogy most hárfán szólalnak meg ezek a művek.
2: Nagyon színes a koncert programja, nagy klasszikusoktól Handel, Mozart, Beethoven játszol egy-egy művet, de szerepel az programon egy olyan mű is, ami kifejezetten a te számodra készült, Malek Miklós Édes Otthon című alkotása.
3: Az Édes Otthon ezt a címet Miklós adta neki, mert akkor éppen otthonváltásban voltam. Egyébként egy nagyon szép, de mint általában ennél is egyeztettünk, és mindig szokta tőlem kérni, hogy ha van ötletem olyan hárfás elemekkel megszínesíteni helyenként, akkor azt nyugodtan javasoljam neki, vagy tegyem bele, és így belekerült egy-két plusz glisszandó futam, üveghang, amitől egy picit érdekesebb lesz, tehát a visszatérő témát egy kicsit megvariálva fogja hallani majd a közönség. Úgyhogy nagyon közel áll a szívemhez ez a mű is.
0: Bábel Klára hárfa művész gondolatait hallották, vele beszélgetett Katona Márta kollégám, tehát most pénteken 19 órakor lesz az említett koncert a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Az interjúhoz kapcsolódóan most Prokofjev C-dur prelüdjét halljuk, Bábel Klára játszik hárfán.

Prokofjev C-dur prelüdjét játszott a Babel Klára hárfán. Most pedig Bach következik, a harmadik brandenburgi verseny első tételét a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játsza.

harmadik Brandenburgi versenyének első tételét hallottuk, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Most pedig Schumann következik, az A-dur románc szól az Opus 94-es sorozatból. Három románc tartozik az Opus 94 alá, és azt olvastam valahol, hogy ez a numeró 2-es, ez a legschumannosabb Schumann darab. Hát ezt nem értem, hogy lehet valami legschumannosabb Schumann. Hát ha segítenek a hallgatók. Meg hát a segít Kis József és Jandó Jenő, az ő előadásokat halljuk.

Schumann Ádúr románcát hallottuk, opusz 94, numero 2, Kis József játszott oboán, Jandó Jenő zongorán. Akik figyelmesen hallgatták a mai muzsikáló reggelt, azt tudják, hogy olyan 4-8 környékén a komoly zene erdejéből előbújt egy tündér, méghozzá egy tündér királynő. Fél órával később, tehát most követi őt a tündérek királya. Biztos azért késett ennyit, mert nem tudom, nem találta a kulcsát. Oberon, a tündérek királya nyitány szól, Paul Ranicki a zeneszerző.

Paul Vranitzky Oberon a tündérek királya című operájának nyitánya szólt, a berlini régi zeneakadémia zenekara játszott, vezényelt Bernhard Fork. Nem kaptunk szívrohamat ez alatt a zene alatt, de ennek ellenére most megnyugtatjuk a kedélyeket, stílusosan az erdő békéje következik Grieg lírikus darabok sorozatából, Szokrai Balázs játszik zongorán.

0: nyugodt volt ez a darab, hogy szinte látom magam előtt, ahogyan a róka és a nyuszi kibékülnek egymással. Edward Grieg az Erdő békéje című művét hallottuk a lírikus darabok sorozatból, Szokolai Balázs játszott zongorán. Pontosan 8 óra van.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ma kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Bársony László Brácsa művész.
6: Én nagyon szerettem a szóló feladatokat, mert akkor úgy éreztem, hogy abszolút szabadságom van. Idézőjelben azt teszek, amit csak akarok.
5: Arckép. Alkotó emberek portréja. Bársony László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
7: Az első operett, amit én láttam teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
8: Te vagy az első modern operett primadonna.
9: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
10: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunavörlden.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes csütörtök reggelt, kellemes ébredést, jó rádiózást, békés készülődést kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Mátyus Otto, én Szejdül Dénes vagyok. Mindjárt lesz kinyárma, előtte azonban hallgassuk Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának első tételét. Lelkes Anna játszik hárfán, a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezeti.

0: Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának első tételét hallottuk, ez volt a Presto. Lelkes Anna játszott hárfán, a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényelte.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
0: Halló, halló. Van játékosunk?
2: Halló, jó reggelt. Edith vagyok.
0: Jó reggelt. Üdvözlöm, Edith. Örülök, hogy jelentkezett a játékra, és örülök, hogy itt a vonal végén találjuk önt. Megkérdezhetem, hogy mikor van a születésnapja?
2: Természetesen március 14-én.
0: Március 14. Ez egy szép dátum. Kicsit reménykedtem benne, hogy július 9-e lesz a válasz, hiszen július 9 több zenész és zeneszerző születésének évfordulója. Egy pici esélyünk volt rá, de nem baj, így is elmondom, mit lehet nyerni. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy DVD-t postázunk Tétova félrelépők címmel. Ez egy film. Hogyha pedig a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, akkor pedig egy CD-t nyert, Olasz éjszaka. Ez a CD-nek a címe, Jonas Kaufmann Ária est felvétele. Nos, ezek a várható nyeremények, és akkor jöjjön is az első kérdés, az első zenei idézet szerzője 1879-ben született ezen a napon. Az olasz komponista művében gyakran megjelennek szülőföldjének szépségei. Zenekari művek egész sorozatát szentelte például egy bizonyos olasz városnak. Ebből idézünk most, a kérdésünk pedig az, hogy ki a zeneszerző, és melyik város látványosságai előtt tiszteleg.

0: Tehát a kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző, és melyik város látványosságai előtt tiszteleg?
1: Respighi a zeneszerző, és a Róma városának tiszteleg.
0: Így igaz, a Róma kútjai című műből szólt részlet, méghozzá a második tétel, a Triton kút reggel. A St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. Járt már Rómában?
1: Sajnos nem.
0: Ó, szerencsére azért képzeletben el lehet oda utazni, és hát rengeteg nagyszerű felvétel, milyen úti videó található az interneten, ami hát egészen hasonlít ahhoz, amit ott személyesen is meg lehet tapasztalni. Most nézzük ki a második művészünk, aki ezen a napon látta meg a napvilágot. Komlósi Erzsébetről van szó. Az 1933-ban született énekesnő széles repertoárján a legváltozatosabb mezzoszoprán és altszerepek tűntek fel. Épp úgy énekelt Monteverdit, mint Stravinskyt vagy Puccinit. Ezúttal egy magyar szerző darabjában nyújtott alakítását idézzük. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző és mi a darab címe?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi a darab címe.
1: A zeneszerző az Kodály Zoltán és Hári János a műszíne.
0: Így igaz, ebből szólt a Tiszán innen Dunán túl című részlet, Komlósi Erzsébet és a londoni szimfonikus zenekar előadását hallottuk, és hát tisztán lehetett érteni, főleg itt a végén a szöveget is. Remélem, tisztán lehet majd érteni a harmadik kérdést is. Egy időbeli ugrás következik. Giovanni Benedetto Platti ezen a napon született 1697-ben Padovában. Már édesapja is zenész volt, a velencei Szent Márk Székesegyház zenekarában játszott. Édesapja hangszerére komponálta Platti azt a versenyművet, amelynek egy részletét a következő percekben meghallgatjuk. Egyébként ő maga is játszott ezen a hangszeren. A harmadik kérdés így szól, milyen hangszer játssza a szólót?

0: A kérdésünk tehát az, hogy milyen hangszer játszotta a szólót ebben a zenei részletben?
1: Gordonka.
0: Így igaz, Szolgabetta volt egyébként a szólista, a Capella Gabetta játszott, a koncertmester Andrés Gabetta volt. Gratulálok, 3 kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a DVD-t mindenképpen megnyerte, de jöjjön a 4. kérdés a bónusz nyereményért cserébe, és most orgona muzsikával fogjuk zárni a játékot. 1924. július 9-én született Pierre Cochereau, a francia orgonaművész, híres volt egyedi, összetéveszthetetlen stílusú improvizációiról. Az ő egyik felvételéből szól az utolsó részlet, romantikus zeneszerző és billentyűs virtuóz fúgája egy közismert korál dallamára. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: A zeneszerző az Isten.
0: Így igaz? Fantázia és fúga az ad nos ad salutarem undam corat dallamára. Ebből szólt a harmadik tétel, a fúga. Pierre Cochereau játszott orgonán. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, nagyszerűen játszott.

Toknányi Ernő második hegedű versenyének negyedik tételét hallottuk. A szólista Szabadi Vilmos volt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Vásári Tamás. Schubert következik, az Ádúr szonáta harmadik tételét játsza Schiff András, aki egyébként szeptemberben hosszú idő után Magyarországon a Zeneakadémián lép majd fel. Hát sokat fogunk majd beszélni nyilván erről a koncertről is, de most hallgassuk a szonáta harmadik tételét.

Schubert A-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzo, Schiff András játszott zongorán. Hamarosan játszunk, de előtte meghallgatjuk Francesco Maria Veracini F-dur szvittjének ötödik tételét, a Kölni Musica Antiqua játszik a hangversenymester Reinhard Göbel.

0: hangzott Francesco Maria Veracini F-dur szvittjének ötödik tétele, a kölni muzika antikva játszott, a hangversenymester Reinhard Göbel volt. Játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Két koncertre lehet páros belépőt nyerni a ma reggeli játékban. Július 10-én pénteken 20 órakor a Szent István Bazilikában lesz pénteki orgonakoncert. Szocsari Nagy Gábor, Tóka Ágoston, Ser Lívia és Borsodi László lépnek fel szép műsorral. Július 11-én szombaton 20 órakor az Óbudai Társaskör kertjében lesz koncert Jazz Plus Minden címmel. Dórika és a Rombolók koncertjéről van szó. Bármit is jelentsen ez, Dórikát tudjuk, mit jelent, Behumi Dóra énekes művész nevéről van szó. Egyébként a leírásban azt írják, Behumi Dóra hangulatos, exkluzív nyári válogatásra készül, melyben a népszerű amerikai jazz dalok mellett saját szerzemények is helyet kapnak. Ez tehát a másik nyereményünk. Július 9-e van, a nyár derekánál tartunk, ilyenkor pihenni kell, meg nyaralni menni, remélem, hogy a kedves hallgatók is nyaralás közben hallgatják a műsort. A zeneszerzők is előszeretettel vonultak el pihenni, kikapcsolódni, persze ilyenkor sokszor nekiálltak komponálni, de ez egy másik kérdés. A mai játék kérdése viszont az, hogy Erkel Ferenc melyik Budapest közeli településen nyaralt, pihent előszeretettel. Megadok azért három lehetőséget, A. Solymár, B. Török Bálint, C. Budakeszi. Tehát még egyszer a kérdésünk az, hogy Erkel Ferenc melyik Budapest közeli településen nyaralt, pihent. A. Solymár, B. Török Bálint, C. Budakeszi. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk, az üzenetben mindenképpen írják meg a helyes megfejtést, azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és ne felejtsék el aláírni az üzenetet. Jó játékot kívánok!

Merkel Ferenc zenéjét hallottuk, a Hunyadi Lászlóból szólt a második felvonás részlete, Ágai Karola énekelt, közreműködött Barlai Zsuzsa, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott, vezényelt Komor Vilmos. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy melyik Budapest közeli településen szeretett pihenni, nyaralni Erkel Ferenc, megadtam három lehetőséget, Solymár, Török Bálint, Budakeszi, ez volt három lehetőség, és hát természetesen Budakeszi volt a helyes megfejtés, ugye itt van Erkel ház, Erkel utca, a művelődési ház is róla kapta a nevét, és van Melszabad is a település központjában, nem tudom, hogy van-e Erkel pékség, azon belül Erkel kifli és Erkel fagyi, de lehet, hogy ez piacirés. Bartos Rót, Éva Mária és Legindi Gábor a két szerencsés nyertesünk, gratulálunk nekik, de természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, köszönjük, hogy ennyien játszottak velünk. Vivaldival folytatjuk, a G-moll koncertó első tételét a Freiburgi barokkzenekar előadásában halljuk, vezényel Gottfried von der Goltz.

Antonio Vivaldi G-moll koncertójának első tételét hallottuk, a Freiburgi barokk zenekar játszott, vezényelt Gottfried von der Goltz. Írja a hallgató, hogy a budakeszi Erkel napokról ne feledkezzünk meg, bizony ne feledkezzünk meg, van ilyen is. Illetve van Beethovennek opusz 71-es S-dur szextetje, ez következik most. Maga Beethoven mondta az egyik levelében erről a darabról, hogy korai időszakomból való, ráadásul egyetlen éjszaka alatt írtam, legfeljebb annyit lehet mondani róla, hogy olyan szerző műve, aki azóta már jobbakat is komponált. Na, hát hogyha Beethoven kortársai lennénk, akkor most azt mondanánk, hogy ne legyél ilyen szigorú magaddal, kedves Beethoven.

Ludwig van Beethoven opusz 71-es S-dur szextetjének negyedik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok tagjai játszottak. Búcsúzásul hallgassuk Arthur Sullivan önkéntes őrségnyitányát, a Hannover Band játszik vezényel Tom Higgins.

0: Arthur Sullivan önkéntes őrség nyitányát hallottuk, a Hannover Band játszott, Tom Higgins vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást, jó zenehallgatást kívánok. Vigyázzanak egymásra és magukra. Szegül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül Orbán György és Franz Schubert trióit szólaltatja meg a három nagyszerű művész. Az 1994. november 29-i felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei, a dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gálaest. Medvecki Ádámot köszöntjük. Július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. SMS számunk nem változott a reggelhez képest, 06 30 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. A délelőtti zenehallgatást pedig Donizettivel indítjuk, akit ugye elsősorban opera szerzőként ismerünk, de most nem opera következik tőle, hanem egy hangszeres darab, a G-dur koncertino. Viszont, ha jobban figyeljük, azért egy kicsit olyan operás ez a zene, rögtön a bevezetője több mint egy perc, olyan, mint egy opera előjátéka, és aztán a szóló hangszer is sokszor ária-szerű dallamokat játszik. Angol Kürtre írta ezt a koncertino Donizetti, Girgás Ágnes lesz a szólista, közreműködik a Camerata Budapest, vezényel Kovács László.

Donizetti G-dur koncertinóját hallottuk, Girgás Ágnes játszott angol kürtön, és egy kedves hallgatónk jelezte is, hogy hát ez nem is kürt volt, amit hallottunk, és hát valóban ez nem az a klasszikus kürt részfúvós hangszer, az angol kürt az egy fafúvós hangszer, az oboának a mélyebb hangú testvére, és hogy miért lett angol kürt a neve, nos ezt nem lehet pontosan tudni, többféle elmélet van, és nem csak magyarul angol kürt, hanem minden nyelven így hívják ezt a hangszert, hogy angol kürt, ez tehát az oboa mélyebb hangú testvére, és a Kamaráta Budapest kísérte Girgás Ágnest, vezényelt Kovács László. A klasszikus zeneirodalom egyik népszerű slágere következik Mozarttól, a 331-es köhüjegyzékszámú A-dur zongora szonáta harmadik tétele, a török induló. Ugye ez a keleties félhangokkal fűszerezett induló felidézi elénk a síppal, dobbal masírozó törököket, a mellék témában pedig a féle kígyó bűvölő muzsikát hallunk. Előadja Kocsis Zoltán zongorán.

Ez volt a híres török induló Mozart 331-es köhjegyzékszámú A-dur zongora szonátájából a harmadik tétel. Kocsis Zoltán játszott a zongorán, és hát elképesztő, hogy annak idején tényleg micsoda őrület volt a törökös zenék, a keleties zenék körül, ugye nagyon egzotikusnak számítottak ezek, és készítettek külön olyan zongorákat, amivel még jobban tudták imitálni, utánozni ezeket a zenéket. A zongorákhoz plusz pedálokat építettek, a zongora testébe pedig kis ütős hangszereket tettek, kis cintányért, triangulumot, dobot, és kifejezetten az ilyen törökös zenék előadására szánták ezeket, úgyhogy miközben játszották a billentyűkön a dallamot, amit megírt a komponista, a különböző pedálok segítségével pedig ezeket az ütős hangszereket is tudták hozzá társítani. Olyan volt ez, mint a mozi orgona, mondjuk, ahol ilyen különböző effekteket építenek bele az orgonába. Most egészen más zene következik az induló után, egy picit

0: Valóban nagyon szép, finoman szőtt, álomszerű zene ez. Mendelssohn Szent Iván éjjeli álom című színpadi kísérő zenéjéből hallottuk a Nocturne tételt, az éjjeli muzsikát a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszotta. Vezényelt Klaus Peter Flor.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perc múlva lesz 9:30, közlekedési hírek a muzsikáló délelőttben. Az Útinform írta, hogy baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségében. Az 57-es kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható. A határ felé 3, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. És a BKK Info írta, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Nagyszőlős utcában befelé, a Budaörsi út után. Vezessenek figyelmesen is, segítsék egymást a közlekedésben. Egy chevalier következik, egy lovag, Chevalier de Saint-Georges, vagyis Joseph Bologny. Ő francia, hegedűművész, karmester, zeneszerző és katona volt, emellett kiváló vívó, sportoló és táncos is. Hát nagyon érdekes figura lehetett ő, de ami igazán különlegessé tette őt, a 18. században azaz, hogy félvér volt, afrikai származású. C-dur hegedű versenyéből most az első Allegro tételt játsza Renaud Capuçon, közreműködik a Lausanne-i Kamarazenekar.

Joseph Bolony C-dur hegedűversenyéből szólt az első tétel, az Allegro. Ez egy nagyon kedves, lelkes, friss zene volt. Nekem néhány helyen Haydn hegedűversenye jutott eszembe, illetve Mozart hegedűversenyei, és még egy valami Mendelssohnnak a fiatalkori D-moll hegedűversenye. Bruno Capuçon volt most a szólista, közre működött a lausanne-i kamarazenekar. A következő zeneszerző Enrique Granados, aki hát a zenélés, a komponálás mellett nem csinált annyi mindent, mint Joseph Bolony, nem volt vívó, nem volt táncos sem, ha jól tudom, katona sem, de a zeneszerzés mellett azért volt valami, ami ő itt is érdekelte, ez pedig az, hogy kiváló festő volt, nagyon szeretett festeni. Most a Goyescas sorozatából hallgassunk egy tételt, címe A rongybaba. Alicia de la Rocha zongorázik.

Enrique Granados Goyescas sorozatából szólt a Rongybaba című tétel, Alicia de la Rocha zongorázott. Részlet következik a Da Vinci Code című film zenéjéből. Hans Zimmer írta a kísérő zenét, és hát Hans Zimmer zenéje egyedülálló, rejtélyes és spirituális hangulatot teremt, amely tökéletesen illeszkedik a film cselekményéhez. Előadja a King's Consort kórus és az Air Studio zenekar. Vezényel Richard Harvey.

Részletet hallottunk a Da Vinci Code című filmzenéjéből. Hans Zimmer volt a zeneszerző. Előadta a King's Consort kórus és az Air Studio zenekar, vezényelt Richard Harvey. Van az a mondás, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Nos, ez igaz Luigi Cherubinire is, a firenzei születésű Cherubini ugyanis sem szülőhazájában, sem választott otthonában, Franciaországban nem volt nagy hatással a zenei életre. Ugyanakkor német és osztrák földön korának egyik legnagyobb alkotóját tisztelték benne. Például Beethoven úgy vélte, hogy egyedül ő mérhető hozzá. Karl Maria von Weber ihletforrásnak tekintette Cherubinit, Wagner pedig mesterségének tudósaként jellemezte őt, és nagyobb becsben tartotta Glucknál. Cherubini operái közül most a Médea opera nyitányát hallgassuk, előadja a Római Szent Cecília Akadémia zenekara, a karmester Lamberto Gardelli.

Luigi Cherubini Medea című operájából szólt a nyitány, előadta a római Szent Cecília Akadémia zenekara, vezényelt Lamberto Gardelli. Johann Sebastian Bach zenéje következik, az 1019-es edzékszámú G-dur szonáta első tételét halljuk, az Allegrót, hegedűre és csembalóra komponált ezt Bach. Ez egy örökmozgószerű tétel, folyamatos a 16-od mozgás benne, a 16-odok füzére girland-szerűen, hol a hegedűben, hol a csembalónál a jobb, illetve a bal kész szólamában bukkannak fel, néha pedig együtt összefonódva. Előadja Rachel Podger hegedűn, Trevor Pinnock csembalón.

0: Az első tételt hallottuk Johann Sebastian Bach 1019-es edzékszámú G-dur szonátájából. Előadta Rachel Podger hegedűn, Trevor Pinnock csembalón. Közlekedési hírek. Az út informálta, hogy kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. A 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű. Az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldalt lezárták. A kialakult kocsisor 3 kilométeres. Szintén az M1-esen Budapest felé baleset történt az 57-es kilométernél, a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható. A határ felé 3, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. És a BKK Info írta, hogy lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. A pontos idő 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Mirán köszönti Önöket. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu. Itt írhatnak nekünk, ha van kérdésük vagy észrevételük műsorunkkal, illetve a zenékkel kapcsolatban. Néhány mondat a várható időjárásról. Az ország nagy részén lassan felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Napközben elsősorban az észak-keleti ország részben gomoly felhő képződés is számíthatunk. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Egy programajánló a hétvégére, folytatódik a Nemzeti Félharmonikusok Beethovennel a Szabadban című koncertsorozata a Martonvásári Brunswick kastély gyönyörű parkjában. Most szombaton este Beethoven D-dur hegedű versenyét és 7. A-dur szimfóniáját hallhatják. A hegedű verseny szólistája Pusker Júlia lesz, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vashegyi György vezényli. Hát azt hiszem, ezek a népszerűbb Beethoven művek közé tartoznak, és hát valóban festői környezetben lehet majd őket hallgatni szombaton. Ebben az órában nálunk is lesz majd Beethoven, de most egy másik népszerű zeneszerző műve szól, Csajkovszkijtól, méghozzá Diótörőből a virágkeringő. A berlini filharmonikusok játszanak. Vezényel Szemjon Bicskov.

így keringőznek a virágok. Csajkovszki Diótörő szvitjéből szólt a virágkeringő, a berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt Szemjon Bicskov. Johann Joachim Kvánc lesz a következő zeneszerzőnk, akit Szegl Dénes kollégám ma reggel már emlegetett második Frigyes porosz király kapcsán. Ugye második Frigyes, amikor trónra lépett, akkor Kváncnak is állást ajánlott, amit ő el is fogadott, úgyhogy hosszú éveken keresztül ott működött mellette, és fuvolára is tanította az uralkodót. A C-dur trió szonátából hallgassunk most két tételt. Franz Brücken és Janet van Wingerden játszik blokkflőtén, Franz Fester harántfuvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsma cellón, Gustav Leonhard cembalón.

Két tételt hallottunk Johann Joachim Quandt C-dur trió szonátájából, egy lassú és egy gyors tételt. Előadta Franz Brüchen és Jeanette van Wingerden blokkflőtén, Franz Fester harántfuvolán, őket szották a dallamot, a témákat, a kíséretet pedig Brian Pollard játszotta fagotton, Anner Bilsma cellón és Gustav Leonhardt csembalón. Goldmar Károly első szimfóniájából következik részlet, opusz 26, címe is van ennek a szimfóniának, Falusi lakodalom, és hát hadd idézem Johannes Brahmsot, aki a következőket mondta Goldmarknak a művel kapcsolatban, amikor egyszer egy kávéházban beszélgettek. Ez a maga legjobb műve, tiszta, makulátlan, mint a Jupiter fejéből hirtelen kiugrott Minerva. Azért ez egy nagy elismerés ám Brahmstól, mert ő igencsak szűkmarkúan bánt a dicséretekkel. Az ötödik tételt, a táncot hallgassuk most ebből a szimfóniából. Előadja az Ír Nemzeti Szimfonikus Zenekar vezényel Steven Gunzenhauser.

Godmar Károly Falusi lakodalom című első szimfóniájából szólt az ötödik tétel, a tánc, az ír nemzeti szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Steven Gunzenhauser. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, Franz Schubert lesz a zeneszerzőnk, és egy fiatalkori alkotását halljuk, 15 évesen komponált egy szonáta tételt trióra. Végül maga a mű befejezetlen maradt, csak ez a tétel készült el belőle. Ezt hallgassuk most a Wanderer trió tolmácsolásában.

0: A 15 esztendős Franz Schubert alkotását hallottuk, ez volt a 28-as jegyzékszámú B-dur szonáta tétel, előadta a Wanderer trió.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
3: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházi. Július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydneon.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel múlt 10:30, elérkeztünk a játékhoz a mai muzsikáló délelőttben. Kisorsolunk 2 darab belépőt az Erkel Ferenc Kamarazenekar művészeti fesztiváljának vasárnapi előadására. Ez a Biatorbágyi Juhász Ferenc művelődési központban lesz. Július 12-én este 8 órától a Lóci Játszik együttes válogatott dalai lesznek hallhatóak. Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral közösen Bojki András vonós hangszerelésében. A Lóci Játszik egy 2014 óta működő fonogramdíjas magyar pop és rock együttes, tehát az ő dalai lesznek hallhatóak az Erkel Ferenc Kamarazenekarral közösen a Biatorbágyi Művelődési Központban vasárnap este. A tárgyereményünk pedig egy CD, a Magyar Rádió gyermekkórusának felvételeiből egy válogatás, Igó Lenke, Tész Gabriella és Reményi János vezényel. Egy versenymű részletét fogjuk hallani, és ebben a versenyműben nem csak egy hangszer a szólista, hanem több hangszer. Hogy hány hangszer és mely hangszerek ezek, most ezt várjuk önöktől megfejtésként. Tehát a hangszerek nevét kell elküldeni, amelyek szólóznak ebben a versenyműben. SMS-t a 0630303030-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu, és kérjük, hogy a hangszerek nevei után írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy versenymű tételét hallottuk, méghozzá egy olyan versenymű, amelyben több hangszer versenyez egymással, ha szabad így fogalmazni. Nos, három hangszert hallottunk, ez pedig a zongora, a hegedű és a cselló, a gordonka. Nagyon sok jó válasz érkezett, többen azt is megírták, hogy mit hallottunk. Valóban ez Beethoven C-dur 3-as versenyének volt a zárótétele, a záró rondótétele. A Poseidon trió tagjai voltak a szólisták, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Néme Jervi dirigálta. A két szerencsés nyertesünk pedig Jenei Béla és Morandini Rita. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Most három tételt fogunk hallani Pergolesi Stabat Materéből. Véronique Jeans és Gérard Lesson énekli a szólót, közreműködik az Il Seminario Musicale.

0: Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből hallottunk három tételt. Szólót énekelt Véronique Jeans és Gérard Lesson, közreműködött az Il Seminario Musicale. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy változás történt az M1-es autópályán, ahol korábban ugye kigyulladt egy személyautó a 134-es kilométernél. A pályazárat feloldották, egy sávon megindult a forgalom, de a kialakult torlódás még mindig 5 kilométeres, legyenek türelmesek.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már eddig velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. 11 óra van. Néhány mondat az időjárásról. Az ország nagy részén lassan felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Napközben elsősorban az észak-keleti ország részben gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezt az órát egy dán zeneszerző muzsikájával indítjuk, ő Carl Nielsen, a századfordulónak volt zeneszerzője, hatással volt rá többek között Richard Wagner és Mozart is. Több szimfonikus művet írt, ezek közül most az Opus 1-es Ámolszvit Intermezzo tételét hallgassuk. Előadja a Bournemouth-i Szimfonikus Zenekar, vezényel Richard Stott.

Az Intermezzo tételt hallottuk Carl Nielsen Amol Suite-jéből. A Bournemouth-i szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Richard Stutt. Beethoven zongora szonátái közül következik az Opus 26-os Ázdur szonáta első tétele. Ez egy variációs tétel. Fischer Anni zongorázik.

Beethoven opusz 26-os Ázdor szonátájából hallottuk az első tételt, ez egy variációs tétel volt, ilyen szép, kényelmes, nyugodt, andante tempóval. Fischer Anni zongorázott. A következő felvételen Filip Jaruzsky kontratenor énekel, akit azt hiszem a hazai közönség jól ismer, hiszen a Zeneakadémián és a MÜPÁ-ban, a Bartók Béra Nemzeti Hangversenyteremben is fellépett már. Most Carl Heinrich Graun Orfeo című operájából énekel egy áriát. Filip Jaruzskyt a Le Concert d'Astrée kíséri, vezényel Emmanuel Aym.

Karl Heinrich Graun Orfeo című operájából szólt részlet, egy ária Filip Jaruzsky énekelt, közreműködött a Le Concert d'Astrée vezényelt Emmanuel Aym. Filip Jaruzsky egyébként fiatal korában hegedülni tanult, most egy hegedű darab következik Hubay Jenőtől. Szecsödi Ferenc hegedül, Kassa István zongorázik.

Ez olyan kis szalonzene volt, olyan tipikus Hubay Jenő Opus 10-es három darab sorozatából szólt a harmadik tétel. Szecső Ferenc játszott hegedűn, Kassa István zongorán. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassuk Haydn londoni szimfóniái közül a numeró

0: Haydn numero 101-es D-dur óra szimfóniájából szólt a második tétel. Az amszterdami Concertgebouw zenekara játszott, vezényelt Colin Davis, és az órára pillantok, és azt látom, hogy véget ért a mai muzsikáló délelőtt. Munkatársaim, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm a figyelmüket. További jó rádiózást kívánok. Bolla Miránt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában a 9. sárkány szelidítő jazz napok fellépőinek albumairól válogatunk. A nyárvégi esztergomi fesztiválon a hazai jazz élet legkiválóbb zenekarai lépnek színpadra. Mottójuk: szelidítsük meg a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. Old Age Jazz. Sárkány szelidítő jazz napok. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kecskés Barbara. Július 20-án kezdődik a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok, az Összhang mai vendége, a fesztivál művészeti vezetője, az Orlandó Ének Együttes alapító Karnagya Wikman Pál. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
0: Mielőtt egy zenei utazásra hívnánk a hallgatókat, bemutatnánk az idei fellépőket, koncerteket, kérlek, mesélj arról, hogyan emlékszel vissza a legelső fesztiválra, mi minden inspirált annak idején?
1: Hát nagyon régen volt, és ugye néhány barátunkkal közösen Veszprém környékén, akik magunk is valamilyen módon a régi zenét vagy nagyon szerettük, vagy magunk is műveltük valamilyen formában, gondolkoztunk el azon, hogy hát de jó lenne ennek valami fórumot találni, és kezdetben az volt a cél, hogy a Nagy Csaba lantművész barátomat kell megemlítenem, valójában ő a fesztivál alapítója, aki aztán éveken keresztül ezt igen komoly és megfeszített munkával fejlesztette és vitte tovább és vitte sikerre, akkor még úgy gondolom, hogy szinte pénz nélkül kellett ezt megvalósítania neki is, meg aztán mindenkinek, aki ebbe közreműködött. Az volt a cél eredetileg, hogy ennek a helyi régi zenét művelő, illetve régi zene barát közösségnek teremtsünk lehetőséget a fellépésre, illetve egymás meghallgatására, és néhány évig ez így is működött, aztán a égi gondviselés valahogy a segítségünkre fordult olyan tekintetben is, hogy valahogy anyagilag mindig nagyon-nagyon szerényen, de meg lehetett oldani. A fesztivált nyilván nagyon sokan ingyen jöttek el, még a külföldi fellépőink közül is az elején Bruno Coxék volt, hogy úti költséget sem tudtuk fedezni, és éppen útban valami másik fesztivál irányába megálltak és adtak koncert. Ez a kapcsolat, ez ma is tart, és egy nagyon gyümölcsöző, és ez az a bizonyos isteni beavatkozás, ami nagyon sokat segített rajtunk, aztán később más fellépők is általuk kerültek be a Veszprémi Régi Zenei Napok programjába, ahogy ez majd idén is lesz, sőt maga Bruno Coxé is jön egy másik, nem a saját formációjával, hanem egy másik zenekarral. Tehát valamikor ez úgy indult, hogy magunk között régi zenét művelő zenészek, barátok és kedvelők összejöttek és meghallgatták egymást azon a bizonyos gyönyörű helyszínen, amitől nem is szeretnénk a jövőben sem elszakadni, a Veszprém völgyi jezsuita templomtól, és aztán valahogy működött minden, ment a maga útján, és jöttek a megkeresések, azóta már a régi zene nagy sztárjai közül is többen kerestek fel bennünket, és aztán jöttek is néhányan, akiket sikerült meghívni, és sikerült tető alá hozni ezeket a koncerteket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és tehát én személy szerint életem legszebb zenei pillanatait köszönhettem ennek a fesztiválnak és ezeknek a fellépőknek.
0: Nagyon sok régi zenész járt nálatok Veszprémben a Veszprémi Régi Zenei Napokon. Azért említsünk meg párat az elmúlt 13 esztendőből.
1: Ja, már említett Bruno Coxé, aki különböző együtteseivel, a Le Bass Reunie nevű gamba együttesével járt nálunk többször is, de szóló csellistaként is fellépett. Ugye Toyohiko Sato, híres lantművész is járt nálunk többek között. Aztán olyanok is jártak korábban, akik most idén is jönnek majd, ugye Bertrand Cuillé, csembaló művész, és a zenekara, aztán Maria Cristina Kir, aki személy szerint az én nagy kedvencem, mint szoprán énekesnő, egészen elvarázsoló hangulatú koncertet adott, nem csak az én számomra, hanem a jelenlévők mindannyian erről számoltak be, és hát a hangulat is egészen döbbenetes volt. Ugye Ariel Abramovic, Jonathan Alvarado, tehát sorolhatnánk még, ha mindenki ezt szembe jutna most ebben a pillanatban, de tehát nagyon-nagyon szép élményeken vagyunk túl az elmúlt 12 évben.
0: Milyen élményt őrzöl a legelső fesztiválról? Minden évben fellépője, saját együttesed a fesztiválnak, és éppen tavaly voltatok negyed évszázadosak. Emlékszel még a legelsőre? A Veszprém völgyi jezsuita templomban ott áll az Orlandó Ének Együttes. Az érzésre, a művekre biztosan.
1: Hát...
0: Sokan ugye emiatt az érzés miatt is jönnek a fellépők igen, közül
1: igen,
0: is.
1: Igen. Igen, ott a helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Ja, mondanom sem kell, hogy mi nem tudunk ilyen nemzetközi léptékű, hatalmas sztárgázsikat fizetni. Ennek ellenére szívesen jönnek. Az infrastruktúra is azért valljuk be szerény, de hangulatos, mondhatnám. Tehát, hogy mindez együtt, én azt szoktam mondani, és kicsit a sztár fellépők fejével gondolkozva is, hogy egyik híres koncertteremből a másikba utazgatni, egyik szállodából a másikba utazni, és megszállni, és aztán másnap próbálni koncert utazni tovább, ennek van azért egy kicsit ilyen lélek felőrlő, nem is mindenki bírja sokáig egyébként ezt a fajta életmódot. A régi zenéhez ez szerintem különösen sem alkalmas, ez a fajta életmód, vagy ez a fajta megközelítése a zenének, és azt gondolom, hogy a mi gyönyörű környezetünk, a jezsuita templom és a körülötte levő gyönyörű zöld tér, kis tó, stb. Ez annyira, mintha a régi zenére lenne szabva és kitalálva, hogy ez a vonzerő, ez minden finoman szóval szerénységet is felülír, tehát mégis jönnek, és gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér, hogy ez a templom soha nem lett felszentelve, tehát elvileg nem is az egyház tulajdona, tehát még világi művek is elhangozhatnak benne különösebb probléma nélkül, ami egy kicsit tovább tágítja a lehetőségeinket. Hát mi fellépve ezen a helyszínen és ezen a fesztiválon, akkor hát nagyon izgultunk és nagyon élveztük azt a közvetlen légkört, ami a közönséggel is megteremtődik, vagy az a kapcsolat, ami szerintem ebben is a régi zene barát, ez a mi környezetünk, hogy sokkal közvetlenebb, intimebb, gyakran, hát amikor már besötétedik, mert 7 órakor szoktak kezdődni a koncertek, akkor még azért nincs sötét, de amikor a sötétségben nyúló koncertek vannak, akkor gyertyákkal segítünk még ezen az intim hangulaton kicsit, tehát hogy ezek valóban annyira régi zene barát és hallgató és fellépő barát lehetőségek, vagy alkalmak, vagy együttállások, amelyekhez mi is nagyon ragaszkodunk, és a fellépőink is nagyon szívesen jönnek és ragaszkodnak ez az élményhez.

0: Július 20-án kezdődik tehát a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok. Az összhang mai adásának vendége Bikman Pál, a fesztivál művészeti vezetője. Ha az idei fesztiválra térünk, Monteverdi korába csöppenünk, július 20-án az Orlandó Ének Együttessel.
1: Nagy kedvencünk Monteverdi, azt hiszem nem vagyunk egyedül ezzel. Nagyon sokáig csak néhány művét lehetett hallani, különösen Magyarországon, még most gondolok itt a 40 évvel ezelőtti, vagy 30 évvel ezelőtti időkre, és aztán közben, ahogy ez a régi zene mozgalom fejlődött, és egyre szélesebb körben elterjedt Európában, sőt a világban, ugye felfedezték ezeknek a nagy szerzőknek a műveit, amelyek alig-alig voltak kiadva, vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető módon, és mára ugye feltérképezték többé-kevésbé legalábbis ezeket a zenetörténetileg is komoly és jelentős szerzőket, illetve az ő műveik hosszú sorát. Ugye ezek között Monteverdi is helyet kapott, és ez egy felfedezés is volt szerintem nem csak a mi, hanem mindenki más számára is, amikor hozzáférhetővé váltak ezek a kották, vagy kiadványok, CD-k, felvételek, és egyik a másikból merített, hiszen nagyon sok lehetőség van itt az improvizációra, szabadon gondolkodásra a zenével kapcsolatban, meg nyilván a stílus ismeret fejlettségére is, és folyamatos fejlődésére is. Tehát ez egy nagy izgalmas utazás volt mindannyiunk számára, és Monteverdi ebben különösen izgalmas, tehát azért is, mert az életműve két nagy korszakra osztható, az egyik még inkább a reneszánszhoz kapcsolható, a másik pedig már az új törekvések, a barokk irányába mutató törekvések, melyeknek az egyik meghatározó alakja volt ő. Tehát, hogy ez a fajta zenei utazás egyik korból a másikba, ez az ő esetében még külön is izgalmas és sokszor meglepő és váratlan, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Egy olyan kötetből fogunk énekelni 20-án, amely talán egy kicsit az utolsók között került elő az ő életművéből, amit feldolgoztak, és aztán felvételeken is megjelent, de nem olyan nagyon sokon. Ez a Messa e Salmi 1650-es kiadás, amelynek sokkal hosszabb a címe, de én egy kicsit lerövidítettem. Ez egy posztumusz kötet, és ebben, ahogy egyébként a Vespro della Beata Vergine, illetve a Selva Morale Spirituale című gyűjteményekben is, alapvetően zsoltár feldolgozások vannak, illetve ez tartalmaz egy misét is, a kevés számú négy szólamú miséjéből, a moll hangneműt, és mi úgy fogjuk csinálni, hogy a másik gyűjteménybe található F-dur misét fogjuk elénekelni, de a glóriáját ezt ebből a mollból vesszük át, tehát egy kicsit ilyen mozaikosan fogjuk előadni, mind a kettő négy szólamú, és van azért különbség a kettő között, ez nem csak a hangnemében, hanem a szerkesztés módjában is, és ezt megspékeljük egy két ilyen igazi Monteverdi, ilyen koncertáló zsoltár feldolgozással, de egészen remek művek ezek, nagyon várjuk az alkalmat mi magunk is.
0: Ez lesz július 20-án este 7 órától a Veszprém Völgyi Jezsuita templomban. Most mit ajánlasz, mi szóljon az Orlandó Ének Együttessel?
1: 21-ben a Budapest Bach Konszorttal közösen szerepelt egy program, amelyben Buxtehude Membrei Zunostri című kantáta sorozatát adtuk elő, és előtte egy Schütz motettát, Ó Bóne Jézu című gyönyörű Schütz motettát. Ebből a felvételből szeretném, hogyha egy részletet meghallgatnánk.

0: Felvételünkön az Orlandó énekegyüttes énekelt, az összhang mai vendége Wikman Pál vezényelt. A felvétel a Veszprémvölgyi Jezsuita templomban készült 2021-ben a Veszprémi Régi Zenei Napokon. Ugye július 20-án az Orlandó énekegyüttes koncertjével kezdődik az idei fesztivál, július 21-én kik érkeznek, és ha Monteverdi után a szerzők köré építjük ezt a zenei utazást, kik lesznek a főszereplői az idei fesztiválnak?
1: Hát olyan Sebastian Bach, ami ugye egy megkerül jelenség itt a földi világban, és különösen a zenéje, amire gondolok. Nem minden évben tudtunk Johann Sebastian Bachtól koncertet szervezni, vagy az ő művei nem minden évben csendülhettek föl, de mindig törekedtünk rá, hogy nem maradjon ki, csak egy mód van rá. Hát idén nem maradt ki. Egy csodálatos francia együttes, a Le Caravanserai érkezik hozzánk. Bertrand Cuiller az ő vezetőjük, egy csembaló művész, és miután ő önállóan is fog egy koncertet adni, majd azt követ napon, egy csembaló estet, előző nap pedig a zenekarát a csembaló mellől irányítja majd, és itt hangzik el Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye, a D-moll csembaló koncertója és a H-moll szvíta, tehát Bachtól egy nagyon ismert és sláger repertoárnak mondható koncertanyag csendül föl. Az ő előadásuk egy nagyon friss, nagyon eredeti, nagyon átgondolt, sok effektre, hangulati váltakozásokra épülő előadás. Én nagyon szeretem, ahogyan ők megszólalnak is, hogy a zenéhez hozzáállnak. Tehát reményeink szerint ott is nagy csodának lehetünk tanulni mi is, illetve aki még ellátogat erre a koncertre.
0: Hogyan született ez a zenész barátság a csembaló művésszel? Említetted, hogy már többször érkezett a Veszprémi Régi Zenei Napokra.
1: Igen, ő talán az egyik első volt Bruno Coxé után, akivel ő nagyon gyakran fellép, és közösen is más híres zenekarokban játszanak együtt, illetve más-más formációban, és egyik alkalommal mi Bruno Coxét ismertük, és őt hívtuk, és akkor ő hozta magával Bertrandt is, illetve még sok-sok más kiváló zenészt, akikkel azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tehát, hogy vele is így alakult ez a kapcsolat, és igazából már évek óta szerettük volna, hogy az együttes a Le Caravanserai ellátogasson hozzánk, de valami oknál fogva mindig meghiúsult ez az alkalom, most viszont itt az a pillanat, amire már régóta vártunk, ők is, mi is, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várunk erre a koncertre, én már most szinte a szívem gyorsabban ver, mert nagyon szeretem az ő előadásukat, ezeket a csodálatos műveket az ő előadásukban meghallgatva. Én nagyon kis szűk kamarazenekart kell elképzelni, hiszen a jezsuita templomban nem is igazán fér el egy, mondjuk egy klasszikus értelembe vett még barokk zenekar sem, vagy csak szűk keretek között. Ők heten lesznek jelen, 7 zenész fog csembaló koncertót, illetve brandenburgi versenyt játszani, tehát egészen különleges kamara élményben lehet részünk, talán szokatlan is ezeket a műveket így hallani.
0: És július 23-án este is egy különleges kamara együttes lép így fel együtt.
1: Sebastian Consort, akikkel szintén nagyon régóta nagyon jó kapcsolatban állunk, elsősorban alapító vezetőjével, Lacegyi Imrével, és egy olyan programot játszanak el, ami valamilyen szinten, sőt erősen kapcsolódik az előbb említett Bach koncerthez, hiszen a Sebastian Consort műsornak a címe Mesterek Mestere, és itt Buxtehude-re gondolnak ők, aki ugye Bachnak is fontos, meghatározó mestere volt, úgyhogy elsősorban Buxtehude és Bach művek csendülnek majd föl ezen a koncerten, ez is egy kamara jellegű alkalom lesz majd, de nagyon sokféle szép barokk hangszert hallhatunk majd, és gyönyörű zenéket mindemellett.
0: Tulajdonképpen egymásra épülnek ezek a koncertek, hogyha a kedves hallgatók minden este beülnek, akkor is van valami folytonosság.
1: Így van, ezt szeretnénk, hogy megteremtődjenek ezek az apró kis finom belső viszonyok, kapcsolatok, és igazából eközött a két koncert között lesz majd a már említett csembaló est, Bertrand Cuiller csembaló estje, ő pedig francia lévén ugye nem állhatja meg, hogyha egy csembaló kerül a keze alá, akkor ne játszon francia szerzőktől. Ugye itt Couperin lesz az első számú francia zeneszerző, akinek a műveiből hallhatunk majd. Rameau, aztán Scarlatti, aki szintén nehezen megkerülhető, és még Handel néhány csembaló műve is felcsendül ezen az estén, július 22-én.
0: A fesztivál zárásaként pedig olasz kancónák csendülnek majd fel, ugye Rostetter Szilveszter orgonaművész előadásában.
1: Hát őt nagyon régóta ismerjük, egyrészt Veszprém miatt, mert hogy ott él, és bár nem ott született, de én például növendéke voltam még a veszprémi konziban annak idején, zeneelméletet és szolfést, meg zenetörténetet, meg mindent is tanított. Olyan módon és szinten, amit az ember nem felejt el, tehát azt gondolom, hogy a mai világban talán még inkább igaz az, hogy az embernek kevés olyan tanára van, aki olyan nyomot hagy benne, hogy azt az élete végéig magán viseli a jó értelemben, és ő az én szempontomban egészen biztosan ilyen. Tehát régóta, nagyon régóta ismerjük, nagyon jó kapcsolat, ő zeneszerző is egyébként, de nagyon komoly vonzal van a régi zene irányába, és különösen a minél régebbi, annál jobb kategória, ami ezért ritkán fordul elő, valljuk be, a zenészek között, de nagyon nagy szeretettel játszik korabarok műveket is. Most pedig ezek az olasz kancónák, ezek tulajdonképpen intabulációk lesznek, tehát korábbi, nagyon sok reneszánsz szerző művének az orgona, illetve portatív átirata hangzik majd föl, olyan szerzők tollából, velencei szerzők például, Gabrieli vagy Frescobaldi neve mindenképpen érdemes, hogy elhangozzék, akik ezeket a reneszánsz műveket orgonára írták át, és ezeket hallhatjuk most. Különböző korabeli kötetekből merített Rostetter Szilveszter ehhez a műsorhoz, tehát egészen különleges repertoár ez, és nagyon-nagyon ritkán hallható, és nagyon-nagyon sokat egyébként meg lehet tudni még a reneszánsz vokál polifóniáról is, annak, aki eljön egy orgona koncertre, ahol ilyen művek átiratai csendülnek majd föl. Nagyon-nagyon szép anyag.
0: A reneszánsz műveket említed, ugye az Orlandó Ének Együttes is a reneszánsz művekkel indult annak idején, sokáig csak reneszánsz műveket énekeltetek. Ez egy szerelem.
1: Ez ilyen soha el nem múló, tehát nem jelenti azt, hogy amit korábban mondtam, hogy kicsit kikacsintottunk a barokk, meg a hangszeres és vokális zene felé is, ami nagy öröm, meg időnként a kortárs felé is kikacsintgatunk, de azért a fő csapás irány mindig a reneszánsz marad. Ennek nyilván sok oka van, az mindenképpen érdekes, hogy amikor én most már több mint 25 évvel ezelőtt megalapítottam az Orlandó Énekegyüttest, akkor nem volt egyszerű feladat meggyőzni az énekeseket, hogy ha tetszik, hanem itt most csak reneszánsz zenét fogunk énekelni. Ugye nem ez a hagyomány általában egy, talán mondhatom, nem csak magyar, más európai kórusnál sem ez a jellemző, hogy egy repertoárt, egy korszak zenét próbálják meg feldolgozni. Ráadásul annak idején még, ahogy az előbb említettem, még Monteverdi kapcsán is, hogy nagyon kevés reneszánsz művet ismerhettünk meg, még zenész tanulóként is, tehát azt a néhányat az 1000 év kórusa, 500 év, stb. Ezekben lehetett fellelni. Mindenki ezeket énekelte, és akkor mi egy kicsit ennél mélyebbre próbáltunk merülni, és kiderült, hogy hát ez valami feneketlen tenger, vagy kút, vagy nem tudom én, ahol tiszta víz van, és lehet belőle meríteni, és mindig tiszta marad, és mindig kicsit más, kicsit hűvösebb, kicsit kevésbé, mindig, amire szüksége van az ember, meríthet belőle. Ez egy abszolút tiszta forrás, nyugodtan lehet ezt a szót különösen itt Magyarországon használni zenei értelemben, és feneketlen mélységű, tehát egy élet nem elég, hogy az ember csak a töredékét megismerje ennek a csodálatosan gazdag zenei világnak, úgyhogy ez aztán hamar nyilvánvalóvá vált a kórus tagjai számára is, most viszont azzal küzdünk sokszor, hogy nem akarunk más énekelni, csak reneszánsz.
0: Következő felvételünkön reneszánsz Antón Nagy Csaba játszik. Találkozunk Veszprémben, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Úgy legyen, köszönöm én is.

0: Kedves hallgatóink, július 20-án kezdődik tehát a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok. Az Összhang mai adásának vendége Bikman Pál, a fesztivál művészeti vezetője volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Szöveg dal nélkül.
2: Általában asszonyok többet tudnak, és megbízhatóbban is énekelnek, mint a férfiak. Többféle oka lehet ennek. A férfiak inkább jövőmenők, talán munkájuk természetesen ösztönzi őket annyira a dalolásra. Kevesebbre is becsülik az olyan szerintük semmiségeket, amilyenek a nóták. A kocsmázás nagyobb lehetősége sem teszi őket, a közhittel éppen ellentétben alkalmasabbá, nagyobb dalkincs megőrzésére. Ehhez járult régebben még az is, hogy bizonyos népszokásokkal kapcsolatos dalokat, például a lakodalmas és sirató énekeket, csakis asszonyoknak, lányoknak illett énekelni. Ezért, ha úgynevezett nótafákat, vagyis olyan parasztokat, akik a falu köztudomása szerint nagyon sok dalt raktároztak el emlékezetükben, keresünk, akkor inkább asszony legyen az a nótafa. Mert a férfi nótafával gyakran rosszul járunk. Mindenhonnan felszedett dalokkal áll elő, olyanokkal, amelyeknek a faluhoz semmi közük sincs. Bartók Béla, miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? 1936.

0: Műsorajánló. Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere... Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunavöldön.
1: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj irányt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
2: Te vagy az első modern operett primadonna.
3: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
0: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunavöldön.
4: Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei, a dallamokon át. Most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gálaest. Medvecki Ádámot köszöntjük. Július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Népzene újra gombolva.

0: felvezetésben hallható darabot a fiatal argentin duó az Agua Madeira játszotta. Szerzeményük különböző dél-amerikai stílusok és ritmikai képletek előtt tiszteleg, egyfajta hidat képezve a pampák hagyománya és a kortárs akusztikus világzene között. Mai műsorunk témája Argentína, egyrészt mert július 9-én ünnepli függetlenségének 210. évfordulóját, és hát azt se felejtsük el, hogy az éppen zajló futballvilágbajnokság címvédői is ők. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Mielőtt teljesen a zenének szentelnénk magunkat, érdemes felidéznünk ennek az argentin nemzeti ünnepnek a történeti hátterét. Az argentin függetlenedési törekvések a 19. század elején kaptak lángra, amikor Napóleon inváziója káoszba taszította Spanyolországot, lehetőséget adva a helyi vezetőknek az autonómia kivívására. Az 1810-es májusi forradalom által elindított véres szabadságharc legfontosabb mérföldköve 1816. július 9-én jött el, amikor a Tucumáni kongresszus hivatalosan is kikiáltotta a Rio de Plata-i Egyesült Tartományok függetlenségét a spanyol koronától és minden egyéb idegen hatalomtól. Ez a történelmi aktus vetett véget a több évszázados gyarmati uralomnak, és megtette le a modern argentin nemzeti identitás alapjait. Most utazzunk zenével is vissza az időben, hogy megértsük az argentin népzene alapjait. Következő felvételünk egy zenetörténeti ritkaság, egy archív gramofon felvétel az 1920-as évekből. Andrés Cezárita és zenekara adja elő a La Doble című darabot. Andrés Cezárita a legfontosabb úttörő, akit az argentin folklór atyaként tisztelnek, hiszen ő volt az első, aki módszeresen gyűjteni kezdte az északi tartományok, Santiago del Estero vidéki táncait és zenéit. Ez a felvétel a Chacarera korai nyers fúziók előtti formáját mutatja be.
1: La doble, Chacarera original, primera.

Ha Argentína kerül szóba, a többségnek természetesen a Buenos Aires-i kikötők és bordélyházak világából kinőtt tangó, és annak legfontosabb megújítója, Astor Piazzolla jut eszébe. Piazzolla igazi ikon és műfajteremtő zenész volt, virtuóz bandaon játékos, aki sok szakmai konfliktus árán eltávolította a tangót annak hétköznapi táncolható formájától, és a klasszikus zene, valamint a modern jazz szabályait követő koncerttermekbe illő stílust hozott létre, a Tango Nuevo-t. Most tőle a Viegita című darabot halljuk, amely a nagy formai fordulat előtti időkből származik, így még közelebb áll a hagyományosabb ritmikus tangó lüktetéséhez.

maradjunk még a tradicionális formáknál, de lépjünk ki a fővárosból. A chamamé nevű argentin zene és a hozzá tartozó tánc kiemelt helyet foglal el az ország kultúrájában, olyannyira, hogy felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára is. Ez a stílus egy kisebb régió identitásának alapköve. Argentina egyik legészakibb tartományáról, a részben őslakos, guarani nyelvű Corrientesről van szó, ahol a chamamé a mindennapokban még a tangónál is fontosabb. Korábban a gitár és a hegedű duója volt a tipikus előadás módja, aztán a hegedű helyét fokozatosan átvette a gombos harmonika, s ma már ez a domináns. Ez a falusi táncmulatságok ideális zenéje, könnyen táncolható, triolás, kicsit samliszerű lüktetés jellemzi. Két testvér, Rudi és Nini Flores chamaméját hallják.

Most pedig forduljunk a legfrissebb világzenei kiadványok felé. Elsőként Marcella Arroyo énekesnő és Kike Színeszi gitáros közös felvétele következik, amelyen vendégként a neves német jazz-trombitás Markus Stockhausen is közreműködik. A darab címe magyarra fordítva Kiterjesztett szárnyak. Ez a felvétel zeneileg a kamarazenei kifinomultság és az argentin folklór elemeinek fúziója, ahol Színeszi jellegzetes héthúros spanyol gitárjátéka és Arroyo mély, tiszta énekhangja kap jazzes, improvizatív tágasságot Stockhausen trombita szólóival. Ezt követi egy másik izgalmas újdonság, a New Yorkban élő argentin énekesnő és etnomuzikológus Sofia Ree száma. Sofia Ree etnográfiai kutatásaira támaszkodva az andoki indián ritmusokat és a dél-amerikai vokális hagyományokat keveri modern elektronikus textúrákkal, analóg szintetizátorokkal és loopokkal, radikálisan újragombolva a tradicionális dallamokat.

adásunk végén két egészen különleges magyar vonatkozású argentin felvételt mutatunk be. Elsőként a brazil-argentin kulturális térben alkotó Vitor Ramil dalát hallják. Ez a felvétel a virághírű argentin író Jorge Luis Borges, valamint a költő João de Cunha Vargas verseire épülő Déli báb című koncepcióalbumról származik. Ramil azért nevezte el ezt a lemezt a magyar déli báb szó után, mert felfigyelt rá, hogy ez a különleges, illuzórikus optikai jelenség a világon szinte csak a magyar alföldön és az argentin síkságon, a pampán figyelhető meg. A déli báb pampai illúziója után pedig egy talán még meglepőbb magyar vonatkozás. Az argentin csamamé harmonika egyik legnagyobb kortárs mestere, a feszességet és a líraiságot zseniálisan ötvöző Csángó Espacio dolgozta fel az egyik leghíresebb magyar szerzeményt. Cseres Rezső Szomorú vasárnapja csendül fel az ő értelmezésében Triste Domingo címmel. Espacio-k gombos harmonikájának síró hangja és a dalmát ukrán felmenőkkel rendelkező művész észak-argentin melankóliája tökéletesen találkozik a magyar dal mély bánatával.

0: kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a függetlenségének évfordulóját ünneplő Argentina zenéjével ismerkedtünk. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Benevic vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Jakub Fischer és Stefan Jezsek hegedű, Jerzy Pinkas mélyhegedű és Stefan Dolezsál gordonka. A felvétel Schwetzingenben a Mozart teremben 2026. április 26-án készült. Elsőként hallgassák meg Bezsik Smetana D-moll vonós négyesét.

Regis Smetana D-moll vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Benevitz vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Előadásukban most Benjamin Britten G-dur vonós négyese csendül föl.

Benjamin Britten G-dur vonós négyesét hallották. A Benevic vonós négyes hangversenyét közvetítjük felvételről Schwetzingenből. A vonós négyes tagjai Jakob Fischer és Stefan Jezsek hegedű, Jerzy Pinkas mélyhegedű és Stefan Dolezsál gordonka művész. Előadásukban Felix Mendelssohn Bartholdy F-moll vonós négyese következik.

0: Mendelssohn F-moll vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Benevic vonós négyes hangversenyét közvetítettük. Tagjai Jakob Fischer és Stefan Jezsek hegedű, Jerzy Pinkász méhegedű és Stefan Dolezsál gordonka. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben 2026. április 26-án készült.
1: Műsorajánló. Ma este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül Orbán György és Franz Schubert trióit szólaltatja meg a három nagyszerű művész. Az 1994. november 29-i felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Louis Armstrong játszik trombitán és énekel. Az 55 éve elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető igazi szórakoztató művész volt, és nagy mértékben köszönhető neki a fekete bőrű muzsikusok elfogadása. Jazz legendák. Louis Armstrong pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A bécsi filharmonikusok Beethoven hangversenyt adtak Wilhelm Furtwängler vezényletével a Salzburgi Fesztiválon 1954. augusztus 30-án. Elsőként a 8. F-dur szimfónia csendült föl.

Beethoven 8. szimfóniáját hallották. A bécsi filharmonikusok Beethoven hangversenyét közvetítjük egy 1954-es salzburgi felvételről, vezényel Wilhelm Furtwängler. A 7. A-dur szimfónia következik.

0: Beethoven 7. ádor szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítettük, vezényelt Wilhelm Furtwängler. A felvétel a Salzburgi Fesztiválon 1954. augusztus 30-án készült. A szerkesztő Weiss Gábor és a hangmérnök Mátyos Otto nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az All That Jazz adásában a 9. Sárkány szelidítő jazznapok fellépőinek albumairól válogatunk. A nyárvégi esztergomi fesztiválon a hazai jazz élet legkiválóbb zenekarai lépnek színpadra. Mottójuk: szelidítsük meg a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. All That Jazz. Sárkány szelidítő jazz napok. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Bársony László Brácsa művész.
2: Én nagyon szerettem a szóló feladatokat, mert akkor úgy éreztem, hogy abszolút szabadságom van. Idézőjelben azt teszek, amit csak akarok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Bársony László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Szép nyári délutánt kíván önöknek Csík Gabriel, a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is, a mikrofonnál Uzsali Bence. A mai délutánt egy kis vizes játékkal kezdjük. Liszt Ferenc Zarándok évek című sorozatából szól a Villa d'Este szökők útjai című tétel, Kocsis Zoltán zongorázik.

római villadeszte szökő kutyai csörgedeztek Kocsis Zoltán zongoráján, Liszt Ferenc művét hallottuk. Azért megnéznék egyszer egy ilyen historikus szökőkutat, hogy az hogy működik. Ma már természetesnek vesszük, hogy egy elektromos szivattyú keringeti a vizet, de azért ez akkoriban nem is lehetett olyan evidencia. Ugyanígy érdekes lenne mondjuk egy ilyen historikusan megvilágított színházi előadás, hogy hogyan világították meg a színpadot a 18. században, milyen technikai eszközök voltak, hogyan fűtötték be, meg hát például, hogy hogyan takarították. Azért egészen sok minden változott már azóta. Pietro Locatelli a következő zeneszerzőnk. A G-dur hegedű verseny harmadik tétele következik. Giuliano Carmignola játszik, illetve a velencei barokzenekar Andrea Marcon vezényel.

Pietro Locatelli Opus 3 numero 9-es G-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk. Giuliano Carmignola volt a szólista, a velencei barokk zenekart Andrea Marcon vezényelte. Érkeznek a hozzászólások az előző műhez, a Villa d'Este szökőkútjaihoz. Azt írja egyik hallgatónk: tréfás véletlen történt velem az imént. Abban a pillanatban, ahogy elkezdődött a Villa d'Este kútjai, épp az autómosó is elindult. Mindig élveztem az autómosást, de most különösen. Mások pedig a historikus színházi fűtésre és világítására reflektáltak, hogy vajon hogyan világítottak régen reflektorok nélkül. Hát egyik hallgatónk azt írja, hogy felgyújtották a színházat. Indirekte, de ez is megtörtént sokszor. Sok emlékezetesen nagy színház tűzről tudunk, hiszen leginkább valamilyen fajta lánggal lehetett világítani. Illetve egyik hallgatónk azt írja, hogy állítólag ezért tartottak régen a koncertek 4-5 órát is, mert hogy sűrűn kellett cserélgetni a gyertyákat. Hát ha belegondolunk, hogy egy 40 perces Beethoven szimfónia alatt mennyi gyertya ég le, és hogy azt a kézzel írott kottát látni kell, hát valószínű, hogy a mai hegedűsök már kikelnének magukból, hogyha olyan fényviszonyok mellett kellene játszani, és akkor az még csak a kotta láthatósága, de hát tényleg mondjuk egy reflektor végigpásztáz a színpadon, ezt korábban sokkal bonyolultabban kellett megoldani. És hogy hol lehet hozzászólni? 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a meglátásaikat, hozzászólásaikat. És ha valakinek esetleg melege lenne, akkor egy kis téli utazás egy hírességgel. Schubert Téli utazás című ciklusából következik most a Hársfa című dal. Wilhelm Müller a költő, Megyesi Zoltán énekel, Fülei Balázs zongorázik.

Franz Schubert téli utazás című ciklusából szólt a Hársfa dala, Megyesi Zoltán énekelt, Fülei Balázs zongorázott. És egy másik nagyon ismert zeneművel folytatjuk, Pietro Mascagni paraszt becsületéből az Intermezzóval. A London Arts Orchestrát Jacques Dollecot vezényli.

0: Pietro Mascagni Paraszt Becsület című operájából hallottuk az intermezzót, a London Arts Orchestra játszott Jacques Delacote volt a karmester. 4 perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Nézzük meg a mai lemezújdonságunkat. Egy hegedű zongora lemezt ajánlanánk a figyelmükbe. Daniel Lozakovics hegedül ezen a lemezen, és Ellen Mercier zongorázik. Sokféle szerző, sokféle műve szerepel a lemezen, egy csomó átirat is van közte, ami eredetileg nem hegedű zongorára készült, és az embernek az első kérdése az az, hogy hogyan kerülnek ezek a művek egymás mellé. Azt olvasom a lemez borítóján. A lemez nem egyszerűen virtuóz hegedű darabok gyűjteménye, hanem egy tudatosan felépített lírai ív. Lozakovics saját szavai szerint gyermekkori emlékei, a csend keresése és a zene vigasztaló ereje inspirálta a programot. A romantikus repertoár ismert darabjai mellett francia sanzonok és átiratok is helyet kaptak, amelyek egy melankolikus, nosztalgikus hangulatot teremtenek. Különösen érdekes, hogy a cím Gustav Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen, azaz Elvesztem a világnak című Rückert dalára utal, amely a lemez záró száma. Ezt az átiratot egyébként maga Lozakovics készítette hegedűre és zongorára, és ez adta a lemeznek a címét is. Most viszont nem ezt hallgatjuk meg, hanem egy Csajkovszki nocturnt a 6 zongora darab közül, természetesen hegedű zongora változatban, a Cis-moll nocturnt játssza Daniel Lozakovics és Ellen Mercier.

Csajkovszki Cismol noktürnyét hallottuk hegedű zongora átiratban Daniel Lozakovics és Ellen Mercier előadásában. Mozart Esz-dur szimfónia koncertántéjának befejező tételével folytatjuk. Lawrence Power játszik méhegedűn, a Verbier Fesztivál kamarazenekara a zenekar, és a hegedű szólista, illetve a karmester pedig Maxim Vengerov.

Mozart két vonós szólóra írt Es-dur szimfónia koncertantjának harmadik tételét játszotta Maxim Vengerov és Lorenz Power, és Maxim Vengerov vezényelte a Verbier Fesztivál komora zenekarát. Maradunk Bécsben, Fritz Kreisler kis bécsi indulója az ezt követő zenénk. Két előadónk van hozzá, Time Think Hells-et játszik trombitán, és Catherine Stott zongorán.

Így indult Fritz Kreisler Bécsbe, ez volt a kis bécsi induló, Taifing Helset és Catherine Stott előadásában hallottuk a művet. Három tétel következik most Johann Sebastian Bach C-dur zenekari szvitjéből. Nagyon érdekes ez a zenekari szvitek között az első, és bár Bach például a cselló vagy hegedű szvitjeiben sokkal jobban tartotta magát a hagyományos tételrendhez, hogy Allemande, Courante és Sarabande, illetve Jig mindenképpen legyen benne, a zenekari szvitekben közel sem volt ennyire következetes, ez az első C-dur zenekari szvit pedig kifejezetten annak a példája, hogy más tételekből is össze lehet állítani egy szvitet, még Bach műhelyében is. Hát ha Handelt kérdeznénk, ő erre valószínűleg azt mondta volna, hogy miért gondolta valaki, hogy nem. Hát Bach lehet, hogy gondolta. Na minden esetre a C-dur zenekari szvitből a Forlane, a Menuet és a Burré tételek szólnak most. A Saint Martin in the Fields kamarazenekar játszik, nevű Merinár vezényel.

Johann Sebastian Bach C-dur zenekari szvittjének Forlán menüett és burrét ételeit hallottuk, a Szent Martini Fields kamarazenekar játszott, nevén Meriner vezényelt. Gitárzenével folytatjuk, Johann Kaspar Merz kapriccsóját játssza Szendrei Kárper László.

Johann Kaspar Merz kapriccsóját hallottuk, Szendrei Karper László gitározott. Jacques Offenbach, a Gerolsteini hercegnő című művének nyitánya a következő zenénk, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát Ulf Schirmer vezényli.

hallották Offenbach Agerolsteini hercegnő nyitányát, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Ulf Schirmer vezényelt. Egy kis impresszionizmussal folytatjuk, Claude Debussy első E-dur arabeszkét halljuk, ez eredetileg egy zongoradarab, mi viszont most fuvola hárfa hátiratban halljuk, Emmanuel Pauly játszik fuvolán és Mariko Arraku hárfán.

0: Claude Debussy, Édur arabeszkét hallottuk Emmanuel Pahu és Mariko Anaraku előadásában. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Haydn zenéje következik, a 85-ös Királynő szimfónia. És miért királynő ez a szimfónia? Hát mert a kései Eszterházi korszakban, noha Haydn hivatalosan nem írhatott másnak zenét, csak az Eszterházi hercegnek, már gyakorlatilag egyre másra írta a megrendeléseket. Egy párizsi megrendelésre összesen 6 szimfóniát komponált, ezek lettek a párizsi szimfóniák, és hát természetesen nem utazhatott el a bemutatóra, pedig valószínűleg nagyon érdekelte volna. Hatalmas nagy zenekar játszotta, valami több mint 10 bőgős volt a zenekarban, és hát a párizsi arisztokrácia természetesen jelen volt ezeken a koncerteken, úgy, mint Maria Antoinette királynő is. És a 6 szimfóniából a 4. tetszett a legjobban a királynőnek, így aztán ez kapta a királynő becenevet. A másik érdekessége a szimfóniának, hogy Haydn fölidézi az első tételben egy másik korábbi szimfóniájának az első tételét. Meg tudja-e valaki mondani, hogy melyik az a szimfónia, amit fölidéz benne Haydn? Az első tételt hallgatjuk a 85-ös Királynő szimfóniából, a MÁV szimfonikus zenekar játszik, Oncai Csaba vezényel.

József Haydn 85. B-dur királynő szimfóniájának első tételét játszotta a MÁV szimfonikus zenekar, Oncai Csaba vezényelt. És megírták néhányan, hogy melyik a felfedezhető korábbi Haydn szimfónia benne, a 45-ös búcsú szimfónia első tételének fő témáját idézi Haydn, itt jelen esetben melléktémaként és egy félhanggal följebb G-mollban. Volt olyan hallgatónk is, aki írta, hogy ő Mozartot is hallani vél benne, és tulajdonképpen ez is igaz lehet, hiszen tulajdonképpen, ha megnézzük jobban egy kicsikét, a kis G-moll Mozart szimfónia nagyon sok tekintetben hasonlít erre a műre, még akkor is, hogyha alapvetően nem ugyanaz a lefolyása a kétfajta műnek. És mondhatják, hogy belemagyarázás, hogy miért éppen a búcsú szimfóniát idézi meg Haydn, de én azért érzek ebben egy újabb Haydn fricskát, hogy mintha megüzenné a párizsi közönségnek, hogy arra a kérdésre, hogy nem akartam-e volna eljönni a bemutatóra, vagy nem akarnám-e otthagyni Eszterházát, és mondjuk inkább Párizsban vagy Londonban világhírű zeneszerző lenni, hát dehogy nem, de tudják, kedves arisztokraták, ez nem olyan egyszerű. Végül is aztán az volt az Eszterházáról való távozásnak a módja, hogy meghalt a munkaadó Fényes Miklós herceg, akivel egyébként Haydn igazán közeli barátságot is ápolt. Valószínű, hogy ezért is maradt jóval tovább, mint ahogy úgy egyébként a szakma indokolta volna. És aztán a herceg utódja pedig gyorsan feloszlatta a zenekart, és Haydn az elsők között mondta azt, hogy na akkor én most viszont elmegyek, és hát ebből lettek a londoni utak. És ha már MÁV szimfonikus zenekar, kiadott a zenekar egy sajtóközleményt, hogy 7-én zárult a 80. jubileumi évadja, amelynek programkínálata méltón ünnepelte ezt a kerek évfordulót. A hagyomány és a megújulás jegyében felejthetetlen zenei élményeket nyújtott a közönségnek, ősbemutatók, teltházas koncertek, világsztárok és nemzetközileg elismert vendégművészek, külföldi fellépések, köztük például egy kínai turné és bécsi koncertek is szerepeltek ebben az évadban, valamint szakmai elismerések is. Az utóbbiak közül kiemelik a közönség szavazatok alapján, hogy elnyerték a Fidelio az év legjobb koncertszerű opera előadása díját Puccini Tosca című előadásukkal, Keselyák Gergely vezényelt ezen az előadáson. Úgyhogy dolgoznak minden bizonnyal ők is továbbra, hát készül a legtöbb zenekar is az új évaddal, reméljük, hogy sok szép élményben lesz majd részünk a következő évadban is sok jó zenész által. Schumann zenéjével folytatjuk, a gyermek jelenetekből hallgatunk meg négy tételt, a vesszőparipát, a komolykodást, az ijesztgetést és a szunnyadó gyermeket. Radulupu zongorázik.

Radulupu játszott négy tételt Robert Schumann Gyermekjelenetek című sorozatából, a Vesszőparipát, a Komolykodást, az Ijesztgetést és a Szunnyadó gyermek címűt. Gabriel Fauré elégiája következik, Lynn Harrell játszik Gordon Kahn és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara Ricardo Sáji vezényel.

0: Gabriel Fauré elégiája volt ez a sötét tónusú zene. Lynn Harrell volt a Gordonka szólista, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Ricardo Sáhi vezényelte. 4 perc múlva lesz 4:30, a reklám után neki kezdünk a mai játékainknak.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn és Mozart remekművei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Világsztárok és fiatal tehetségek, 40 ország, 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz. Most is a szokásos módon alakulnak a játékok. Most kezdünk a nyereményjátékkal. Rögtön utána jön majd a szavazós játék, és 17:30 pedig a tippjáték. Az elérhetőségeink 0630303160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@rádió.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket, azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, illetve a nevüket és az elérhetőségüket. Milyen nyereményeink vannak? Július 11-én szombaton este 8 órára van egy páros belépőnk az Opus Jazz Clubba, a Fúzió Group Feat. Kertész Erika New Visions című lemezbemutató koncertje lesz, tehát ez egy megjelenő lemeznek a teljes anyaga hangzik majd el a koncerten, jazz koncert 11-én szombaton. És van egy tárgynyereményünk, Kovács István basszista népszerű operaáriákat énekel, Kovács János vezényel, és Mozart, Verdi, illetve Wagner művek szerepelnek ezen a CD-n. A játékzenénk az Vivaldi 428-as jegyzékszámú D-dur fuola versenye lesz, meghallgatjuk az egészet, 3 rövid tételből áll. A kérdés pedig az, hogy ennek a 428-as D-dur fuola versenynek van egy mellékneve, ami egy madár. Olaszul Il Gardellino. Mi ennek a madárnak a magyar neve? Ezt kell megírni, tehát a madár a megfejtés. A D-dur fuola verseny szólóját Jean-Louis Bamadier játsza, az Ensemble Instrumentale La Follia kíséri, és Christophe Poager vezényel.

Antonio Vivaldi 428-as D-dur fuvola versenyét hallottuk. Jean-Louis Boismadier volt a szólista, Piccoloni játszott, és az Ensemble Instrumental La Follia együttes kísérte Christophe Poagé vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy van ennek a műnek egy alcíme, Il Cardellino, és hogy ez milyen madarat jelent. Kétféle megfejtést kaptam, az egyik a pacsirta volt, a másik a tengelice. Hát nem vagyok nagyon jártas a madarakban, úgyhogy gyorsan utána néztem, hogy a pacsirta meg a tengelice az ugyanaz, de azt találtam, hogy egyértelműen nem ugyanaz a madár, és aztán akkor utána néztem, hogy nyelvészetileg lehet-e esetleg másképpen fordítani, de nem. A tengelice a helyes megfejtés, az az Il Cardellino, és az Aldodola az lenne a pacsirta. Szóval ez most éppen egy tengelicének a csivitelése volt. Mondom a nyerteseinket, Kovács Klára és Steiner Ferenc, őnekik kedvezett most a szerencse, de köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és játszanak a folytatásban is, mert jön a szavazós játék. Július 9-e van, milyen fajta aktualitásaink vannak? 1724-ben, július 9-én mutatták be Bach 93. kantátáját, Wer nur den lieben Gott lässt walten, ez a kantátának a kezdete, a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapra íródott, a nyitó kórust hallgathatnánk meg az évfordulós kantátából. A másik egy 1816-os évforduló, akkor július 9-én kiáltották ki Argentína függetlenségét, és hát, hogyha zenei világban Argentínára gondolunk, akkor biztos, hogy eszünkbe jut a tangó is, meg Piazzolla neve is. Hát ezt a kettőt együtt lehetne megoldani, úgy, hogy Piazzolla Libertango Caprisát hallgatjuk meg. És a harmadik évforduló, hogy 1933-ban, július 9-én született Komlósi Erzsébet Kossuth Díjas magyar operaénekesnő. Vele egy olyan felvételt ajánlanék szíves figyelmükbe, amelyen Saint-Saëns Sámson és Delilájából énekli Delila áriáját, Rentonki Commence kezdettel. Szóval a három lehetőség: Bach 93-as kantátájának nyitókórusa, vagy Piazzolla Libertangója Argentina függetlenségének évfordulójára, vagy pedig Komlósi Erzsébet felvétele Saint-Saëns Sámson és Delilájából Delila áriája. Tessenek választani a szokásos elérhetőségeinken, ameddig meghallgatjuk Robert Folkman ünnepi indulóját Prúnyi Ilona zongora játékában.

Robert Folkman ünnepi indulóját Prunyi Ilona előadásában hallottuk. Még mielőtt a szavazás eredményét ismertetném, egy hallgatói hozzászólást említenék meg, hogy tulajdonképpen mégiscsak helyes az a pacsirta is, hiszen az Il Gardellino már nem létezik az olasz nyelvben, és régebben fordították ezt a címet pacsirtának is, tehát tulajdonképpen, hogy Vivaldi mire gondolt, azt már pontosan nem tudhatjuk, de mivel mind a kettő énekes madár akár gondolhatott a pacsirtára is, szeretném megnyugtatni a kedélyeket, hogy mivel, hogy én magam is csak az utolsó másodpercekben jutottam el odáig, hogy most mi a helyzet a pacsirtával, egész végig elfogadtam helyes megfejtésnek a pacsirtát is, így kerültek ki a nyerteseink. Na de most már a következő játékban vagyunk, hogy kik lettek a nyertesek a szavazásban. Volt olyan hallgató, aki azt írta, hogy nagyon reméli, hogy holt verseny lesz Komlósi Erzsébet felvétele és a Bach kantáta között, és teljesült a kívánsága, mert így történt. Nem sokkal maradt le egyébként Piazzolla sem, de hát az a két szavazat, az két szavazat. Így viszont akkor meghallgatjuk a 93-as kantáta nyitókórusát, illetve Komlósi Erzsébet Saint-Saëns felvételét is. Elsőként a Bachot, tehát a 93-as Wer nun den lieben Gott lässt walten kezdetű kantáta nyitó kórusa szól, japán előadásban halljuk, a Bach Kollégium Japán adja elő, Suzuki Masaki a karmester.

Johann Sebastian Bach 93. kantátájának nyitó kórusát hallottuk a Bach Kollégium japán előadásában Suzuki Masaki vezényelt. És akkor most jöjjön Komlósi Erzsébet felvétele, Saint-Saëns Sámson és Delila című operájából énekli Delila áriáját, de nem a csókáriát, hanem a Printemps qui commence kezdetű áriát, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lukács Ervin vezényli.

0: Saint-Saëns Sámson és Delila című operájából szólt a Printemps qui commence kezdetű ária, Komlósi Erzsébet énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lukács Ervin vezényelte. 5 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: A következő zenénk Weber Eurián tenyitánya lesz, és hát találtam egy nagyon érdekes és valahol szívszorító anekdotát ezzel az operával kapcsolatban, méghozzá Beethoven az egyik főszereplője. A következőt olvasom. Épp Weber Euriántéjáról folyt a heves vita, érvek és ellenérvek ütköztek, amikor a bécsi Steiner és Haslinger zenemű és könyvkereskedésbe bejött a nagy Beethoven. Hogy ment az új opera? Kiáltotta. Nagy siker volt, felelte Haslinger. Örülök, mondta a nagy ember. Örülök neki, igen, a németségnek még mindig van, mivel felülmúlni az olasz danolászást. Hát a kis Henrietta szonták, hogy énekelt, érdeklődött. Kitűnően. Beethoven elégedetten mosolygott. Aztán a szintén ott lévő ifjú Benedikthez, Weber tanítványához fordult. Mondja meg von Weber úrnak, hogy szívesen elmentem volna, de tudja, már évek óta, majd a fülére mutatott, és sietve kisietett a boltból. Azért érdemes megjelenni azt az aprós részletet is, hogy Beethoven valamiért bement ebbe a boltba, és végül is nem vett semmit, nem hozott semmit, csak megérdeklődte, hogy mi volt az Euriante fogadtatása, és aztán végül is, amikor így előjött ez a dolog, hogy hát, hogy és akkor, ha ennyire érdekli, akkor miért nem volt ott, hát így csak a fülére mutatott, és végül is nem intézett semmit, csak kiment a boltból. Na, most viszont mi az Euriante nyitányát halljuk, az Orosz Nemzeti Zenekar játszik, Mihály Pletnyov vezényel.

Karl Maria von Weber Eurián tenyi tányát az orosz nemzeti zenekar előadásában hallottuk, Mihály Pletnyov vezényelt. Maradunk a német zenénél, de egy kicsit északabbra és régebbre megyünk. Georg Philipp Telemann E-moll kvártettjét halljuk a párizsi kvártettek közül, a Preludium tételt játssza a Florilegium együttes.

Ez volt Telemann Émol Párizsi kvártettjének nyitó tétele, a Florilégium együttes játszott. És jön Grieg Pergüntjéből, Solveig dala az ötödik felvonásból, Barbara Hendricks énekel, az oszlói filharmonikus zenekart Esa-Pekka Salonen vezényli.

Solveig dalát hallottuk Edvard Grieg Peer-Gyntjének 5. felvonásából, Barbara Hendricks énekelt, az oszlói filharmonikus zenekart Esa-Pekka Salonen vezényelte. És akkor jöjjön még egy Haydn-szimfónia, ezúttal a L'Imperiale melléknevű és 53-as számú D-dur-szimfónia nyitótétele, az Orpheus Kamarazenekar játszik.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: És elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor meg lehet tippelni a zeneszerző kilétét, vagy azt, hogy melyik korszakban alkotott, kire hasonlíthat a stílusa. Egy kicsit hosszabb zenét hallunk, hallgassuk meg, és várom a megfejtéseket. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160, az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Jöjjön a zene!

Ki lehetett a zeneszerző? Kaptam többféle tippet, és nagyon örülök annak is, hogy kaptam szöveges megfejtéseket. Ezekből szemezgetek most elsőként néhányat. Szerintem Liszt Ferenc a zeneszerző, de ha igen, akkor ez eredetileg szóló zongora mű lehet, de nem a legismertebbek közül való. Vagy ez a zene a romantika és az impresszionizmus határán van. És még egy harmadik, egyre pontosabbak vagyunk, romantikus szláv zene, talán orosz, eléggé melankolikus, elégikus. És így van, romantikus orosz zene a késő romantika korszakából, de Liszt Ferenchez is van köze, mert hogy Glazunov a zeneszerző, a mű címe pedig Elégia Liszt Ferenc emlékére, tehát elégikus, melankolikus Liszt Ferenc orosz, romantikus és az impresszionizmusba hajlik. Mindenkinek igaza van, volt, aki ismerte a művet, de aki nem konkrét nevet írt, az is gyakorlatilag tökéletesen behatárolta, hogy hol kereshetjük ezt a művet. Roman Ditta és Roman Imre előadásában hallottuk a darabot. Giuseppe Verdi következik, és mielőtt mindenki azt gondolná, hogy most akkor jöjjön egy opera részlet, vonós négyes jön. Mert hogy azért a mester megpróbálkozott másik fajta műfajokkal is, nevezetesen ez émol vonós négyesnek a negyedik tétele, ráadásul egy fuga, tehát nem is csak, hogy vonós négyes, de még fugát is írt. Azt hiszem, hogy ez egy fiatalkori mű, és aztán utána évtizedekig hiányzott az életműből a fuga, míg nem aztán a Requiemben majd visszatér. Az olasz ifjúság vonós négyes játszik.

Giuseppe Verdi émol vonós négyesének negyedik scherzo fuga tételét hallottuk. Már önmagában ez a scherzo fuga is egy különleges megnevezés, ez általában az Alpoktól északra külön tétel szokott lenni. Az olasz ifjúsági vonós négyes játszott. És akkor jöjjön még egy madár, jelen esetben a csalogány, Brahms a zeneszerző, Christian Reinhold a vers költője, Bernarda Fink énekel, Roger Vignolet zongorázik.

Brahms a Csalogány című dalát Bernarda Fink és Roger Vignolet előadásában hallottuk. És akkor jöjjön Beethoven, S-dur zongora versenyének befejező rondója, Jevgenyi Kiszin és a londoni filharmonikus zenekar előadásában Colin Davis vezényel.

0: Beethoven S-dur zongora versenyének fináléjával ért véget a mai muzsikáló délután. Kollégáim Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is további szép napot kívánok. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül Orbán György és Franz Schubert trióit szólaltatja meg a három nagyszerű művész. Az 1994. november 29-i felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Péntek este a Vox Luminis és a Barokk zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 17. és 18. század zenéjére specializálódott belga együttes most Carl Philipp Emanuel és Johann Sebastian Bach alkotásait adja elő énekes szólisták segítségével. A művészeti vezető Lionel Meunier. Barokk muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal előadások, Váci régi zenei napok, Martonvásár és Fesztivál Akadémia Budapest, ezek mai főbb témáink. Parsifal, Meserházi Mátéval beszélgetek, mégpedig tulajdonképpen két előadásról, mert egy pár szót azért szólnék a budapesti Parsifalról, de az igazi azért a nem budapesti, hanem...
4: Hát a bécsi ünnepi heteken lehetett látni egy nagyon érdekes Parsifalt, amit az antwerpeni operával kooperációban hoztak létre, és hát most ez a két Parsifal, ami időben egybeesett, nagyon érdekes összehasonlításokra ad alkalmat. Egyébként a szereposztásban volt egy megegyezés, Titurelt, ugyanaz a Kurt Riedl énekelte, aki Budapesten is.
3: És nekem nagyon nagy élményem a Parsifal az egész budapesti Wagner fesztiválokon, ugye ez volt a legelső előadás, Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna volt a rendező annak idején, egy hölgypáros tehát, és az fantasztikus volt, az egész előadás nagyon mélyen benne van az emlékezetemben, persze nem csak a rendezés miatt, hanem Salminen volt, ugye Gunnar Manca, és az valami egészen elképesztő produkció volt, hogy lenyűgözött végig. Az első felvonás, amit általában nagyon nehéz előadni, és az ember egy kicsit unja, mert ilyen szagatottnak tűnik, na itt egyáltalán nem erről volt szó, hanem abszolút lekötött az utolsó pillanatig, fantasztikus előadás volt, és nagyszerűen kihasználták a teret. Na most itt, most Birgit Kantnyavőnig volt a rendező, én nem ismerem ezt a rendezőt, most olvastam először a nevét, de te talán tudsz róla valamit. Ő is nagyon jól kihasználta a teret, mert ez volt a legelső Parsifalnak is a nagy erénye, hogy kihasználták a műpának a terét, óriási vonulások voltak emellette, és nagyon hatásos volt minden. Itt talán kevésbé volt a tömegek mozgatása hatásos, de az nagyon tetszett, ahogy például a Kundry és Parsifal a második felvonásban találkozik. A teremnek egész különböző pontjain tűnt föl Kundry és Parsifal is. Szépen lassan kerültek, bejárva szinte mindent, egyre közelebb, és akkor a végén ott találkoztak. Az nagyon ki volt találva, egy nagyon egyszerű rendezés volt egyébként, de ezek nagyon ki voltak találva. És hát persze nagyszerű volt a szereplő gárda, mégpedig Magnus Vigilius és Anya Campe. abszolút elsőrangú két énekesről van szó, és egészen lenyűgözött produkáltak. Már a második felvonásban is, harmadik felvonásban is, már ott ugye Kundrinak persze kisebb a szerepe. Tehát ez egy nekem nagyon lenyűgöző előadás volt. Tehát te láttad a Bécsit is, és akkor most már is neked átadom a szót.
4: Ha csatlakozzak a megjegyzésedhez, hogy a második felvonást tartottad a legerősebb pontjának a budapesti Parsifal előadásnak, és ezzel teljesen egyetértek. Tulajdonképpen ez a budapesti Parsifal egy szükségmegoldás volt, nem lehetett az eredeti színpadra állítani, és most ezzel összehasonlítva a bécsivel azt kell mondjam, hogy két teljesen különböző, szögesen ellentétes megközelítés, de ugyanakkor mind a kettő tulajdonképpen demisztifikálta a darabot. A budapesti talán nem annyira szándékosan, de végső soron már az eredeti is olyan értelemben, hogy ezek a vonulások, ezek a nézők közelében, majd hogy nem test közelben zajlottak le, emlékszem 2006-ban, hogy nekem is ez volt rögtön az alap élményem, hogy demisztifikál, és ez most fokozott érvényes volt, tulajdonképpen egy jelzésszerű, elidegenített előadás volt, német rendezőnő, ugyanez érvényes egyébként Susanne Kennedy rendezése, ugyancsak a név alapján ezt nem tudható, de egy német rendezőnőről van szó, tehát a német színháznak ez az objektiváló, elidegenítő megközelítése, ugyanakkor vizualitásában két teljesen különböző előadás, és hogyha választanom kell, akkor talán a budapestit választanám, mert a bécsi, hát azt kell mondjam, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia által generált vizualitással öntötte el a nézőt, árasztotta el a nézőt, tulajdonképpen egy állandó menetelésben voltunk, egy állandó perspektívikus kiszélesedés, mintha egy alagútban mennénk, mintha Parsifal a saját bensőjében járná végig ezt a beavatást, ezt a szertartást, ezt az önmaga megtalálását, és hát azt kell mondjam, hogy a végén már behunytam a szememet az első felvonás végére, mert már káprázott a szemem, tehát ami a Wagner zenében az a zsongító hatás, a motívumoknak és a hangszíneknek ez az állandó fluktuációja, az, hogyha a vizualitás erre megpróbál versenyre kérni, akkor azt kell mondjam, hogy a végén mégiscsak veszíteni fog. Szóval a mesterséges intelligenciával az a probléma, hogy egy ponton az ember nem érzi eléggé intelligensnek ezt a mesterséges intelligenciát, és megkérdi, hogy tulajdonképpen akkor miért nem képeződik le az összes lejtmotív, az összes vezérmotívum, miért nincs mindennek, minden hangszínváltozásnak egyfajta képi megfelelője.
3: Ti ennél kísérleteztek Budapesten is, szerintem ez nem vezet eredményre.
4: Hát persze, hogy nem. De ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a két előadásnak voltak közös vonása is. Ez a női megközelítés, az, hogy a végén a grál szekrényből a grált Kundri veszi ki, vagy pedig az, hogy Kundri az, aki a előadás végén tulajdonképpen bizonyos értelemben főszereplővé válik Budapesten, amikor ott hagyja ezt a férfi társaságot és kivonul a teremből. Tehát ez nagyon jellemző erre a női megközelítésre. A bécsi előadásban pedig azt kell mondjam, hogy rögtön mindenki jelen van a színpadon, női szerzeteseket, női papokat, papnőket látunk, valamilyen távol-keleti vallásnak a papnőit. Elsősorban a hinduizmus, tehát a lélekvándorlás motívumát teszi középpontba a rendezőnő, és hát a buddhizmus, tehát tulajdonképpen az, amit a Parsifalban ma is problematikusnak tartunk, mert a részvét által tudóvá válás, hát ez rendben van. De hogy ehhez le kell mondani a szexualitásról, hát ez manapság már nem egy nagyon korszerű gondolat, tehát a rendezőnő megpróbálja kiszélesíteni ezt a problematikát, például a Buddhának az aszkézis által elnyert bölcsességére. A második felvonástól kezdve Parsifal tulajdonképpen Buddhaként lebeg a színpad közepén, ez is egy videó installáció, és ez a távol-keleti vallások felé való nyitás, ami egyáltalán nem idegen Wagnertől, és főképp Schopenhauertől, akinek az egész gondolatvilága ezt a művet áthatja.
3: Pár szót azért a szereplőkről is, hát ne az összeset sorolt föl, de kíváncsi vagyok, hogy ki volt a bécsi előadáson a legjobb.
4: A budapestivel szemben a bécsi előadásnak a nagy erőssége Gournemanc figurája. Egy sokkal ütősebb Gournemancot hallottunk Bécsi Albert Domen személyében. Ugye a budapesti előadásnak ez az elidegenítő hatása abból is adódott, hogy a zenekart a színpadra tette föl Fischer Ádám, és ez tulajdonképpen egy sokkal analitikusabb hangzást hozott létre, ami, mondom, ezzel a rendezői koncepcióval tulajdonképpen jól összepasszolt. Bécsben a múzeumi negyednek ebben a bizonyos E-csarnokában a zenekar árokban volt, és ezzel tulajdonképpen közelebb került a bayreuthi hangzáshoz. Tudjuk, hogy ez az a utolsó műve Wagnernek, amelyet már a bayreuthi akusztika ismeretében komponált. Zeneileg egy intenzívebb hatás jött létre. A másik érdekesség pedig az, hogy a címszerepet egy afroamerikai énekes, Russell Thomas alakította. A végét javaslom meghallgatni. Klingsort Werner van Mechelen, Kundrit Jamila Kaiser és Parsifalt Russell Thomas énekli.

0: Július 2-től 5-ig tartott Debrecenben a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kocsis Holper Zoltánnal és Nemes Józseffel Kecskés Barbara beszélgetett.
1: Alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás. Én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uram Isten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek. Szóval, hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
2: És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja Szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
3: Miben különleges a többi nemzetközi kórus verseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny? Miben unikális?
1: A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály kórus Debrecen árszpoétikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamely, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért mi ilyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsivvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni. Szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
3: Idén hogyan alakul a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett? Mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül sor?
1: Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul az oratórikus bemutató mellett Balog Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyek, szerzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre, meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
0: A nagy díjat elnyert indonéz rezonánsz gyermekkart hallják, Karnagya Avi Priatna, Mikéle Józia Spiritus Domini című művét idézzük.

0: Koros után kórus, július 3-ától 5-ig tartott az 5. Budapesti Nemzetközi Kórus Ünnep. Keskes Barbara riportja még a kórus ünnep előtt készült, a riportalany Hollerung Gábor.
1: 20 országból 37 kórus érkezik, ugye a helyszín a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Kicsit csemegézzünk előttünk két oldal a résztvevő kórusokkal, honnan érkeznek, a világ mely tájáról.
2: Ugye értelemszerűen van egy jó pár európai, ezt már úgy tekintjük, mint ezért ők a derékhad azért, de van vendégünk Malajziából, Tajvánról, Georgiából, ha valaki nem tudja, akkor ez Grúzia, még az idősebb karosztálynak, mint jó magam, Törökországból és Egyesült Államokból is. És van 5 magyar kórus is a résztvevők között, és egyébként ez is érdekes, hogy világhírű zeneszerzők is vannak, akik egyébként a kórus irodalomnak a legeslegjobbjai, mint Erik Eschenwald, aki az egyik legnépszerűbb most, de hát két magyar zeneszerző is, aki szintén a legnépszerűbbek közé tartozik, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter. Tehát vannak zeneszerzők, és persze vannak kitűnő zsűritaguk is, amely azért érdekes, mert ez egy olyan verseny, hogy természetesen nyitva van bárki számára, de miután már a tradíciója az, hogy ez egy Grand Prix verseny, ami azt jelenti, hogy olyan énekkarok vesznek részt a versenyben, akik már megnyertek egy kórusversenyt. Persze nincs garanciája, hogy pont olyan jó, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen a világ változik, de azért ezek komoly kórus tradíciók, akik velünk vannak, ezek az együttesek, és ebből a szempontból ez egy rendkívüli élmény lehet bárkinek is, hogy eljön a MIPA-ba. Szombaton és vasárnap reggeltől estig folyik a verseny, reggeltől estig folynak hangversenyek, folynak barátság hangversenyek, mindenféle elem, és hát nem csak természetesen nagy teremben, hanem a fesztiválszínházba is, és az aulába is egyébként lesznek hangversenyek, amelynek már van tradíciója a legutóbbi rendezvény, ez még a Covid előtt volt, úgyhogy ez egy rendkívüli eset annak, aki szereti a kóruszenét, mert ugye az egésznek a legszebbi az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a mi magyar zenénkre, és természetesen az áll a szívünk az a legközelebb, de közben meg döbbenetes figyelni azt, hogy milyen egy másik kultúrának a zenéi, és ebből a szempontból mondjuk két énekart hagy nevezzek meg, ugye jön egy fantasztikus szlovén kórus, lányok, akikkel egyébként éppen Tajvánba találkoztam, és hívtam meg őket rögtön erre a rendezvényre, és jön egy georgiai férfi kar, én tavaly voltam utoljára a Georgiába, ahol egy koncertet csináltunk, és jeleztem a vezetőnek, Vaktan Kahidzének, aki egy nagyszerű karmester és komponista, és az egész georgiai zenei életet kezében tartja, és mondtam, hogy szívesen meghívnék erre a rendezvényre, és elém állított kb. 8 kórust, akiket végighallgattam, és hát abból 2 férfi kar volt, meg néhány vegyes kar, de hát ez a fajta torokból éneklés valami olyan, remélem nem mentünk rá a mikrofon, olyan elképesztő élmény, ezt mindenkinek ajánlom, ugye ez a két fantasztikus kórus szombaton este énekel 7 órakor és 8 órakor, őket nem érdemes kihagyni, mert a könnyedség, a finomság, az elegancia és a légiesség, és a másik pedig a elmondhatatlan földön lét és erő és korlátlanság, egymás utánisága szerintem nagy élmény lesz mindenkinek, de akármikor valaki betéved a MIPA-ba, kóruszenét tud hallani, és hát ugye azért lesz megint egy közös éneklés, mert azért ezt azért nem hagyjuk, mert láthatóan van rá érdeklődés, hogy a Mozart évokán, a Mozart régviemet éneklünk, a mostani tudásom szerint a 450-en körülbelül.
1: A Nemzetközi Fesztivál Kórus.
2: Igen, amelynek természetesen része a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, kvázi egyfajta fundamentuma, de vannak olyan kórusok, akik gyerekek is, akik már ilyen csak a szopránt, vagy csak az altot éneklik, és hát természetesen mindenféle társaság vállalkozik.

Azóta persze tudjuk, hogy a nagy díjat a Blagoveszt-rigai ortodox kamarakórus nyerte ezen a budapesti nemzetközi kórus ünnepen. Július 4-én zárult a Váci Régi Zenei Napok egyhetes esemény sorozata. Évek óta figyelemmel kísérem ezt a fesztivált, és évek óta meg kell alapítanom, hogy igen színvonalas. Általában a nyitó koncertet választottam a Fehérek templomában. Ezúttal a záróra mentem el, részben egy eléggé sajátos okból. Lehet, hogy furcsa gyengeség, de ki nem állhatom az ünnepi beszédeket. És ebből a nyitókoncerten mindig bőven akad. Beszél X, beszél Y, aztán Z is szót kér. Mindezt angolra is fordítják. Egyedül Vashegyi ismertetőit tartom ezek közül szükségesnek, ott ugyanis valóban fontos dolgokról esik szó. Meg talán illik a legelején néhány köszöntő szó, ennyi. Naivitás volt azt hinni, hogy a zárókoncerten megúszom mindezt. Hát nem. 7:30 volt a hivatalos kezdet, kis csúszás persze belefér. De 19:50 még mindig beszélt valaki valahol elől, tompán, úgyhogy a hallóidegeket alig érte el az általa kiváltott rezgés halmaz. Tudnék, az erősítés csődöt mondott. Eleinte szólt a hang, aztán sípolás, megint néhány szó, megint őrjítő síp, majd semmi. Egy szót sem érteni a templom közepén, de a szónok nem hagyja abba, senki

sem figyelmezteti, hogy felesleges. És a következő szónok rendületlenül kijön, folytatja a mit is. Szavakat nem találok rá. Csodálom, hogy a közönség ennyire türelmes. Sajnos maga a koncert sem okozott ezúttal sok örömöt. A Székesegyház akusztikája ugyanis, ezt egyszer már régebben is tapasztaltam, alkalmatlan ilyen rendezvényekre. Minden összezúg. Óriási a visszhang, a lecsengés, a harmóniák egymásba folynak. Mint mikor egy rossz zongorista rajta felejti a lábát a jobb pedálon. Nem tudom, az előadók maguk hogyan hallják magukat, ott talán ez nem zavar, de hátrébb igen. Philipp Emanuel Bachot így nem lehet élvezni. Ez a zene tele van meglepő fordulatokkal, éles váltásokkal, váratlan megtorpanásokkal. Most úgy hangzott, mintha víz alól szólna. Valamivel kevésbé károsult a muzsika, Schütz német magnifikátja esetében, hiába egyszerűbbek a harmóniák. Abban mindenki egyetért nálunk, hogy Schütz egy fantasztikus mester, aztán itt a dolg meg is áll. Hogy műsorra kellene tűzni a műveit, az valahogy keveseknek jut eszébe. Amikor először olvastam a műsort, fel voltam villanyozva. Végre. Csak hát kár, hogy ideálisnak nem mondható helyszínen. Volt még kevésbé ismert Bach kantáta, a hegedű versenytétel és egy nagyon ismert mű Bach magnifikátja. Mindez elsőrangú előadókkal. Mert az még így is kiderült, hogy az Orfeo zenekar és a Purcell kórus szokásos felkészültséggel muzsikál. A szólistákra sem lehetett egyetlen rossz szavunk sem. Ime a névsor, Dömötör Emőke, Balogh Eszter, Megyesi Zoltán, Nagy Bajer Lóránt. És végül a karmester hegedűművész, a japán Shunsuke Sato. Amennyire megállapíthattam, nem véletlenül van elég nagy nemzetközi híre. Eszembe jut egy régi emlék. Alpok 3000 méter felett, kötélpályával föl, avastály sziklák. De sajnos köd, felhőben a csúcs. Néha a szél fellebbenti a felhőket, és elképesztő kilátás nyílik meg egy-egy pillanatra. Valami hasonlót élhettem át. Most jön a meglepetés. A rádiófelvételen ugyanis mindez nem okoz gondot. A rádióhallgató azt hallja, amit a koncerthallgatónak kellett volna. Következik Schütz nagyszerű előadásban.

0: Martonvásár, Bóka Gábor. A mostani koncert az E betű jegyében zajlott, Egmont kísérő zene, Eroika szimfónia, ráadásul Esz-durban, más E betű most nem jut eszembe.
1: A múlt héten megelőlegeztem, hogy ezen a koncerten, a július 4-i szombati koncertről beszélünk, egy olyan mű is terítékre fog kerülni a Nemzeti Filharmonikusok előadásában, amelyet részben ismerünk, de teljes egészében ritkán szoktunk hallani. Nyilván az Egmont kísérő zenéről beszélünk, bár rögtön hozzáteszem, hogy most sem hallottuk teljes egészében, de nem csak a nyitány hangzott el, hanem a teljes kísérő zenéből több részlet is. Elsősorban egyébként ez a válogatás a nyitányon kívül a vokális részekre koncentrált, Miks Adrien mind a két dalt elénekelte, illetve még egyszer megszólalt ugye a melodráma részében, közvetlenül a vége előtt. És hallottunk a közzenékből is egyet. Érdekes volt, hogy hogyan működik önálló zeneként, ez az egyébként nem önálló zeneként készült, vagy nem annak készült kompozíció. A nyitány természetesen működik, ez talán nem is kell magyarázni, aki hallotta már valaha életében, az tudja, és ennek megvolt most is a hatása, ugyanis a közönség rögtön annak ellenére, hogy ugye nem ez volt az úgymond tapsra kifuttatott része a produkciónak, rögtön tapsa honorálta a nyitánynak az egyébként nagyon lendületes és drámai előadását. Tegyük hozzá, rögtön ennek megvolt az a negatív következménye, hogy innentől viszont a közönség úgy gondolta, hogy minden tétel után tapsolni kell, és ez még az Eroika szimfóniában is így maradt, de talán ez egy szabadtéri koncerten elnézhető, és azt gondolom, hogy mind a zenekar, mind Török Levente karmester ezt megfelelően reagálták le.
0: Valamikor ez szokás volt egyébként Magyarországon is, Bartók tiltakozott ellene.
1: És van, aki szerint pedig nem olyan nagy probléma, szerintem helyszín és műfaj függő is egyébként ez. Talán egy szimfóniában nem annyira szerencsés. Az Egmont kísérőzenében talán inkább azt éreztem problémának, hogy nem mindegyik tétel után kívánkozott egyáltalán a taps. No, nem a vokális tételekről beszélek, mert Miks Adrien előadása abszolút megérdemelte ezt, és hát egyáltalán jó volt hallani, hogy az Ach per Fido koncertárián kívül, amit az elmúlt években kétszer is hallhattunk, van más olyan szóló szám is Beethoventől, énekes szóló szám, amit műsorra lehet tűzni, és amiben az énekesek megmutathatják a hát nem csekély nehézségek árán megmutatható vokális képességeiket, tehát tudjuk, hogy Beethoven nem énekhangra komponált, úgy mondjam, akkor sem, amikor énekhangra komponált, hanem valamiféle abszolút zene járt a fejében.
0: Van itt egy anekdota, hogy Cherubini, hát nem az Egmont kísérő zene miatt, de egy kicsit gúnyosan a konzervatuár énektankönyvét ajándékozta Beethovennek, hogy tanuljon meg énekeseknek írni.
1: És hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen vokális problémák merülnek fel mondjuk a Fidelio előadásakor, ugye nem régen néhány héttel ezelőtt az Operaházban volt felújítás, akkor azért tudhatjuk, hogy nem mindig a magyarországi énekes képzés a ludas mindenben, van olyan is, hogy a zeneszerző. Tegyük hozzá, hogy még egy különlegessége volt ennek az Egmont előadásnak, és még egy oka lehetett. A történelemből tudjuk, hogy az Egmont nyitány nagyon szorosan összekapcsolódott az 1956-os magyar forradalommal, melynek idén kerek évfordulóját, 70. évfordulóját ünnepeljük. Nem volt ez kimondva, hogy ezért került műsorra ez a kísérőzene, de talán nem véletlen.
0: És talán ezért is tapsoltak rögtön a kísérőzene nyitánya alatt.
1: Valószínűleg. Hozzáteszem, az Eroika szimfónia ugye nem csak tematikusan kapcsolódik össze az egyébként később keletkezett Egmont kísérőzenével, de ha jól tudom, annak idején 1956-ban a mindenféle kijárási tilalmak utáni első hangversenyen az Egmont nyitány mellett egyébként az Eroika szimfónia hangzott el annak idején az AHZ és Ferencsik előadásában, tehát ennek is lehetett egy ilyen kis omázs jellege. Emlékszem, az 50. évfordulón Kocsis Zoltán vezényletével meg is ismételték ezt a koncertet, akkor október 23-án. Nos, az Eroika szimfónia ugyanúgy, ahogy az Egmontnak elsősorban a nyitány része, azért nagy teret engedett arra, hogy Török Leventének, az Est karmesternek a működését górcső alá vehessük, és azt kell mondanom, hogy megint csak elégedetten számolhatok be a karmesteri teljesítményről, ugyanúgy, hogy a múlt héten is. Ugye fiatal, de nem pályakezdő karmesterről beszélünk, sok egyéb fellépése mellett egyébként már Martonvásárban is hallhattam őt, és be is számolhattam róla néhány évvel ezelőtt. Azt kell mondanom, hogy ez egy minden szempontból szempontból szabatos, bizonyos pillanatokban pedig kifejezetten a nagyság felé törő eroika tolmácsolás volt. Ha múlt héten azt mondtam Káli Gábor 9. szimfóniájáról, hogy bátran lépett el a hagyománytól bizonyos tételekben, most azt kell mondanom, hogy Török Levente meg bátran vállalta a hagyományt nagyjából a szimfónia egészében. Az a kérdés ugye, hogy ezt ki lehet-e tölteni tartalommal, illetve hogy hitelesen lehet-e tolmácsolni, és ez esetben azt gondolom egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez így történt. A körülmények is megfelelőbbek voltak, kifejezetten jó szabadtéri koncertnek való idő volt, a nap sem sütött úgy a szemünkbe, csak a szélzúgás volt, ami esetleg zavarhatott, de az az igazság, hogy azután a hőhullám után, amit az előző héten átéltünk, ez is inkább kellemes zaj volt.
0: Következik az Eroika szimfónia egy részlete, Kocsis Zoltán vezényli ezúttal a Nemzeti Filharmonikus Zenekart.

0: Javában zajlik a Summerfest, a Fesztivál Akadémia Budapest rendezésében. A Solti Termi koncerttől, amely július 5-én került sorra, Kovács Ilona számol be hallgatóinknak.
1: A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás által alapított Fesztivál Akadémia Summerfest programsorozatát immár 11. alkalommal rendezik meg. A fesztivál ismét bizonyítja, hogy nem csupán világszínvonalú előadókat hallhatunk Budapesten, hanem a gondosan felépített koncertprogramok révén a kamarazene ismert és kevésbé ismert remekművei is új összefüggésekbe kerülnek. A július 5-i esti hangverseny 3 kompozíciót állított egymás mellé. Ifjabb József Helmesberger opusz 43-as románcát, Szergej Rachmaninov utolsó zenekari művének, a szimfonikus táncoknak szerzői átiratát 2 zongorára, valamint Dohnányi Ernő opusz 26-os eszma zongora ötösét. A nyitószám szerzője, ifjabb József Helmesberger ma már kevéssé ismert. A 19. században azonban meghatározó alakja volt Bécs zenei életének. A legendás Helmesberger dinasztia tagjaként szinte beleszületett a muzsikusi pályába. 15 évesen már második hegedűsként játszott apja vonós négyesében, 18 éves korára pedig Pepi trónörökös néven a császárváros egyik legnépszerűbb személyisége lett. A 4 hegedűre és zongorára írt románca nem virtuóz bravúr darab, hanem elegáns miniatűr, amely a bécsi kamarazenei hagyomány kifinomultságát idézte. A hegedűsök Pusker Júlia, Hagai Saham, Szó Okkim és Stefan Pikár, Füzesséri Zoltán zongoraművész közreműködésével pontosan ezt a milliót teremtették meg. Előadásuk mentes maradt minden túlzó gesztustól és hatásvadász megoldástól. A szerénység azonban korán sem jelentett színtelenséget. Éppen a finom kamarazenei egyensúly és az egymásra figyelő muzsikálás tette igazán meggyőzővé előadásokat. Ehhez képest óriási kontrasztként hatott Rachmaninov Szimfonikus Táncok című alkotása. A 2 előadó, Katya Skanavi és Kirill Gerstein előtt rendkívüli feladat állt. A zenekari hangzás gazdagságát kellett 2 zongorán megteremteniük. Billentésük sokfélesége idézte meg például a nyitótétel timpani pörölcsapásait, a középső tétel lebegő oboa, angol kürt és hegedű szólóit, vagy a fináléban a xilofon szikár csillogását. A hangszerek imitációja itt nem technikai mutatványként hatott, hanem a zongorajáték legmagasabb rendű megnyilvánulásaként. A 2 művész lenyűgöző összhangban, elementáris energiával és átgondolt arányérzékkel formálta meg a partitúrát, s ezzel a mű drámai feszültsége és szimfonikus léptéke mindvégig maradéktalanul érvényesült. A szünet után felhangzó eszma zongoraötös különleges helyet foglal el Dohnányi életművében. Míg a 18 évesen komponált opusz 1-es C-moll kvintett a zeneakadémista Dohnányi csoda teljesítménye, olyannyira az, hogy még Brahms elismerését is kivívta, az opusz 26 már egy érett komponista alkotása. Maga Dohnányi is többre tartotta ezt a darabját, mégis az opusz 1 a népszerűbb és a gyakrabban játszott. Talán éppen ez vezethetett ahhoz, hogy a művek előtt sok hasznos információt közlő műsorvezető összecserélte a 2 kvintettet. Az opusz 26-os második zongoraötöst mutatta be úgy, mintha az az opusz 1-es C-moll lett volna, és annak keletkezés történetét és jelentőségét ismertette. A kompozíció előadása azonban makulátlan volt. Tatjana Samuel és Alisa Margulis hegedűn, Matisz Rosá brácsán, Julian Arp cellón, Nagy Péter pedig zongorán formálta meg a mű érzelmi évét és tette átélhetővé bensőséges hangvételét. A mindennapi életben meglehetősen szemérmes Dohnányi ebben az alkotásában kivételes őszinteséggel engedett be pillantást belső világába. A legszemélyesebb hangon talán a 3. tételben szólal meg. Itt a vonósok indítanak fugával, melyre korállal felel a zongora. Mesterjekezdés és zeneszerzői bravúr az is, ahogy a tétel során a témák egymásba fonódnak, átalakulnak és imitálják egymást. Megindító a mű befejezése is. Visszaidézi az első tétel kezdő gondolatát, de már nem eszmolban, hanem ezdurban, mely a művészek szuggesztív előadásában a sötétség után felragyogó fény érzetét keltette a hallgatóban. Csak üdvözölni lehet azt a döntést, hogy a szervezők végül nem tették be a műsorba a korábban hirdetett moldó duó orosz népzenei válogatását a kvintet után. Egy ilyen remek mű, ilyen katartikus megszólaltatása után ezen az estén már alig ha lehetett volna bármi mást befogadni.
0: A Dohnányi művet idézzük.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában a 9. Sárkány szelidítő jazz napok fellépőinek albumairól válogatunk. A nyárvégi esztergomi fesztiválon a hazai jazz élet legkiválóbb zenekarai lépnek színpadra. Mottójuk: szelidítsük meg a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. Old Ed Jazz. Sárkány szelidítő jazz napok. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Bársony László Brácsa művész.
2: Én nagyon szerettem a szóló feladatokat, mert akkor úgy éreztem, hogy abszolút szabadságom van. Idézőjelben azt teszek, amit csak akarok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Bársony László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
4: Érdekességekkel.
5: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
4: Ismeretszerzéssel.
6: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
4: És sok-sok kulturális értékkel.
7: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
4: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica Sacra. Egyházzene.

Jó estét kívánok! A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Július 10-e és 13-a között lesz Gödöllőn a Pueri Cantores Magyar Szövetségének első nemzetközi kórus találkozója. Mai műsorunkban a Magyar Szövetség elnöke, Rostetter Szilveszter mesél a mozgalom célkitűzéseiről, eddigi tevékenységéről és a hétvégi esemény programjairól.

0: A Pueri Cantores mozgalom Nyugat-Európában több évtizedes múltra tekint vissza. Célja, hogy az egyházi kórusok és különösen a gyermekkarok együttműködésével megerősítse az egyházzenei közösségeket, és tágabb értelemben a társadalmi béke eszköze is legyen. A szövetség magyarországi ága viszonylag fiatal, de a kezdeményezéshez már most is sok kórus csatlakozott. Idén először már nem csak a magyar kórusok találkoznak, hanem nemzetközivé válik az összejövetel. Veresemese Gyöngyvér Rostetter Szilvesztert, a Pueri Cantores mozgalom magyar szövetségének elnökét kereste fel. A folytatásban ezt a beszélgetést hallják, közben pedig az esemény zenei programjából idézünk.
1: Mielőtt még a nagyon gazdag programról beszélnénk, említsünk néhány szót a Pueri Cantores magyar szövetségről, kiket tömörítenek magukba.
2: Maga a Pueri Cantores mozgalom elindult már a 20. század elején, az első világháború után. Igazából ezen kezdemény alapján a második világháború után Franciaországban, Párizsban gyűltek össze fiatalok, érdekes német és francia fiatalok. A két ország ugye egymással szemben hadat viselt, de mégis ennek a fiai gyűltek össze, hogy már pedig békét akarunk. És fontos az, hogy ez egy nagyon alulról jövő kezdeményezés volt. Gyerekek és tanáraiknak a kezdeményezése, hogy közösen, több nemzet közösen emelje föl hangját a békéért, aminek a második világháború után különösen volt jelentősége, napjaiban ugyanolyan jelentősége van, és ez a mozgalom hamarosan kinőtte magát, és egy világméretű mozgalommá vált, jelenleg 500 tagországa van világból. Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Európának sok-sok-sok országa, tehát ez ennek az egésznek a fő mozgatója, ami egyébként egyházi szervezetként funkcionál, mert először Párizsban elismerte az egyház, mint egyházi intézmény, később Róma is szárnyai alá vette az egészet, és a világiak család és élet dikasztérium fennhatóságába tartozik most végül a Nemzetközi Szövetség, és ennek egyik tag szövetsége a magyar. 2025. január 31-én tartottuk az alakuló közgyűlésünket, meghatároztuk az alapszabályzatot, megszavaztuk az elnökséget, és ennek alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta működését, majd a szövetség, mint belső egyházi jogi személy bejegyzésre került a miniszterelnöki hivatalnál.
1: Hány kórus tartozik ehhez a szövetséghez?
2: Jelenleg 23 tagkórusunk van, amivel ez a magyar szövetség a világon jelenleg a 6. legnagyobb szövetség. Na ez persze azt jelenti, hogy a legnagyobb szövetség, ha jól sejtem, akkor most az Amerikai Egyesült Államok 100 nem tudom hány kórussal, és Németország is 100 fölötti kórussal vesz részt a mozgalomba, tehát nagyon nagy különbségek vannak a számok között, de hát azért ez is egy nagyon szép eredmény, hogy másfél év alatt egy 23 tagkórusunk már van. Igaz, ennek volt némi előzménye 2023-ban, amikor Veszprém volt az Európai Kulturális Főváros, akkor a jelenlegi alelnök Zsilinszky Cecília és a titkár Ruth Wagner Erika kezdeményezésére, vezetésére Pueri Cantores jegyében, mert ők már voltak ilyen Pueri Cantores találkozókon külföldön, szerveztek kórus találkozót, amire meghívták a Nemzetközi Szövetség akkori elnöke és a Nari urat, és ez volt igazából az az alap, amin el lehetett konkrétan indulni a szervezéssel, hogy látták, hogy nagyjából hogyan néz ki ez a dolog. Két okból volt ez fontos, lássák a kórusok is, az egyházi ifjúsági kórusok, hogy mi ez, és a másik pedig, hogy akik a kattárs, mert ez összejött ráadásul a Veszprémben minden évben tart egy kattárs katolikus társadalmi konferenciát, amire a egyházmegyék püspökei is ellátogatnak, és akkor ők is megtapasztalták, hogy milyen az, amikor ez a sok fiatal együtt énekel. És tulajdonképpen a békéért, tehát itt is az egyház kebelén belül, így módon aztán ők is fölkarolták és engedélyezték a működésünket.
1: Ezek az ifjúsági kórusok elsősorban iskolák keretén belül vagy gyülekezetek keretében működnek, vagy is-is?
2: Is-is, de itt praktikusan elsősorban iskolai kórusokról van szó, de városi ifjúsági kórusok is van, meg van más természetű, például a Veszprém város vegyeskarának a vokálja, ami egy utánpótlás csapat, hogyha így vehetjük, de valamilyen egyházközséghez valamilyen módon kapcsolódnak, és ezek a kórusok úgy lehetnek tagok, hogyha a illetékes helyi plébános ajánlást ír az ő számukra, és akkor nincs semmilyen indok, ami miatt elutasítanánk, és nagyon szeretettel várjuk a jelentkezésüket.
1: Ahhoz képest, hogy csak tavaly jött létre a szövetség, már is megrendezik az első nagyszabású rendezvényüket, hiszen itt lesz Gödöllőn a Nemzetközi Kórus Találkozó, természetesen szintén a béke jegyében.
2: Így van. július 10-én kezdődik Dona Nobis Pacem, adj nekünk békét címmel Gödöllőn a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója. Nem egy világtalálkozó fajta dolgot kell elképzelni, hanem úgy lehet nemzetközi, hogy egy-egy környező vagy baráti országból egy-egy kórust meghívtunk. Így Ausztriából érkezik egy kórus, a gráci főplébánia templomnak az ifjúsági kórusa, az például egy egyházközséghez tartozó kórus, Lengyelországból a krakói Pueri Cantores Krakoviensis kórus, Vieszlát Delimat vezetésével, akinek egyébként nagyon nagy köze volt a Magyar Szövetség létrejöttéhez, és a szlovákiai Ipolyságból, aminek a szlovák neve Sahi, de onnan egy magyar kórus látunk vendégül. Miután Szlovákia nem Pueri Cantores tag, ők külsős kórusként idézőjelben, mint egy tiszteletbeli tagként vesz részt majd ezen a rendezvényen. 10-én kezdődik a rendezvény, és 13-áig tart, péntek estétől hétfő délig. Az első három nap mindenképpen a külső közönség számára is teljességgel nyitott találkozó, és várunk minél több embert nagy szeretettel, míg az utolsó nap pedig egy zarándoklat lesz, amikor a fiatalok és a résztvevők közösen elzarándokolnak Gödöllőről a közeli Mária Vesgyőre, Kegyhelyre.

0: A programból nem is tudunk mindent felsorolni, hiszen olyan gazdag, hogy a premontrei apátsági templomban kezdődik egy vesperással, és aztán lesz egy nagy gála hangverseny, ahol különböző karnagyok fognak vezényelni, és kortárs magyar zeneszerzők műveit is.
1: A programot közösen az elnökségünk állította össze. Valóban 17:30 vesperással kezdődik a pénteki program, majd 18:00 Marton Zsolt, Váci megyés püspök úr celebrálja a misét, ami a nyitó mise, mert hiszen ifjúsági kórus, egyházi kórusokról van szó, egy közös szentmisén való éneklés, nagyon jó és inspiráló kezdet. Közösségnevelés szempontjából, vallásos nevelés szempontjából mind nagyon nagy jelentősége van, és utána veszi kezdetét a úgynevezett gála hangverseny. Erre várunk magas beosztású VIP vendégeket, a társ szervezetek vezetőit, gondolok itt a Kóta, a Kodály Társaság, a OMCE vezetőségét, lesznek itt a zeneakadémiai professzorok is. Maga a program, klasszikusokat, moderneket egyaránt énekelnek. Megkértük Horváth Márton Levente, fiatal zeneszerzőt, hogy komponáljon nekünk erre a címadó Dona Nobis Pacem szövegre egy kórusművet, amit közösen el tudunk énekelni, közösen valamennyi résztvevő. Hiszen ezeket a kórusműveket a gálakoncerten az összes kórus, mind a 17 kórus, aki részt vesz, egyszerre fogja énekelni. Megkértük a Gödöllői Szimfonikus Zenekart, hogy kísérje a zenekari darabokat. Horváth Márton Levente is ilyen apparátusra írta a darabját. Ez minden rendezvényen elhangzik, miután ez a rendezvény himnusza, és ő majd orgonával lesz kísérve, de először még zenekarra. Gödöllői Szimfonikus Zenekar, akinek a művészeti vezetője Rácz Márton. Nagyon hálásak vagyunk, hogy mindenféle feltétel nélkül elfogadták a közreműködést, és az egyes műsorszámokat egyes karnagyok vezénylik. Elizabeth von Waldstein asszony például a zárószámot, Alleluját vezénli. Waldstein asszony nem más, mint jelenleg a Nemzetközi Puerto Cantores Föderációnak az elnöke.
0: Ön is vezényel majd egy Liszt Ferenc művet, a Salve Regina címűt, de ugyanakkor van saját szerzeménye is, a Da Pacem Domine című.
1: Igen, a Da Pacem Domine úgy keletkezett, hogy rögtön annak az eufórikus örömnek a gyümölcseként, amit akkor éreztünk, amikor megvolt az első alakuló gyűlésünk, és hát megalakultunk. És akkor, hogy adj uram békét, és nincs is más szövegben, nem mint Da Pacem Domine, amit aztán a székesfehérvári kutakkórus természetesen a Vox Mirabilis Zemlényi Katica vezetésével mutatott be, és a Puerto Cantores találkozókon, mert egy már ilyen volt, akkor ott mindig elhangzott az kérésként, hogy kvázi a szövetségnek legyen egy ilyen imája, ami elhangzik itt is.

0: És másnap Orgonán is közre működik, tehát ön a sokoldalúságát is megmutatja a szervező képessége mellett.
1: Igen, kénytelen voltam, mert volt, akit felkértem orgonálásra, de még ideje korán visszakozott, és hát így akkor egyszerű, hogyha én magamra vállalom ennek a kísérését, hiszen elég jártas vagyok az orgona billentyűin, úgy ahhoz, hogy ezeket ellássam.
0: Említettem az elején, hogy a Premontrei apátság templomában lesz a nyitó hangverseny és a nyitó vesperás, de hát vannak más helyszínek is.
1: Tulajdonképpen az egész rendezvény sorozat is nem csak a mi rendezvényünk, mert ezt közösen rendezzük a Gödöllői Premontrei apátsággal, hogy ez egy ilyen komplexitásban van, mert szorosan illeskedik a Gödöllő várossá nyilvánításának 60. évforduló alkalmából rendezett, lényegében egész éves ünnepség sorozathoz, igaz érintőlegesen, de a csillagok kedvező együttállásának köszönhetően. Kezdettől fogva úgy volt, hogy a kórusok önállóan is bemutatkozhatnak, és a saját műsorukat elénekelhetik. Eredetileg több helyszínt gondoltunk volna kijelölni, de miután nem akart minden kórus önállóan is szerepelni, nyár közepe van, nem tudnak teljes létszámban eljönni, pláne rengeteg olyan kórus van, amelyik harmadkórus, negyedkórus, negyed létszámmal jön, mert éppen a különböző cserkésztáborok és egyébek is folynak, és hát ilyenkor melyik ujjamat harapja meg, melyik a szimpatikusabb, hova menjen. És hát akkor nyilván van, aki a másikat választotta, így hát kisebb létszámmal vesznek részt, de a közös énekben mindenképpen ott lesznek, de kisebb de a saját szereplést nem vállalják. Így alakul az, hogy nem mindenki. A szereplés végül is két helyszínen lesznek szombati nap folyamán rendezvények, mégpedig a belvárosi Szent Háromság templomban, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyban. A belvárosi templomban délután 16:30, utána a 6-os szentmise után 19:00 lesz egy-egy kórushangverseny, és a Királyi Kastélyban pedig 16:00 a kastélykápolnában, és 18:00 pedig a díszteremben.
0: Lesz egy karnagyi találkozó is. Ilyenkor nyilván meg fogják vitatni a tapasztalataikat, hogy hogyan működött ez az első találkozó itt Gödöllőn, de gondolom, hogy más eszmecserékre is sor kerül más tapasztalatok átadására.
1: Igen, lesz egy ilyenfajta karnagyi megbeszélés is, de ami ennél fontosabb, lesz egy karnagyi kerekasztal konferencia, ami nem feltétlenül csak a résztvevő karnagyok számára, hanem azt országosan meghirdettük valamennyi érdeklődő karnagy számára, hogy ennek a keretén belül egy ilyen karnagyi konferenciát tartunk, ahol különböző témákban esik majd szó. Ezek közül nagyon érdekes témák is lesznek, mert nem csak a Pueri Cantor Eszrel kapcsolatos kérdések fognak itt fölmerülni, nyilván Elizabeth asszony, a nemzetközi elnök, a Pueri Cantor Esz világszövetség mai helyzetét és annak a perspektíváit fogja elmondani. Én el fogom mondani a Pueri Cantor Esz megalakulásának a hiteles történetét. Farkas Domonkos például az ottani Cantores csapatnak a művészeti vezetője lényegében el fogja mondani azt, hogy a gregorián zene miért nem tekinthető régészeti leletnek, és miért élő zene az még ma is a mai gyakorlatban, és hát ennek a tanújelét fogjuk mi adni a vesperáson, amikor hát az el lehet képzelni, micsoda élmény lehet, amikor valaki véletlenül becsöppen egy ilyen helyre, ahol vesperás mondanak, unalmasan pörögnek a zsoltár verszakok egyik a másik után, de mégis 300-400 gyerek énekli ugyanazt az antifonát az egyes zsoltár versek között, ráadásul ezek a zsoltár versek is mind énekelve lesznek. Tehát ilyen módon, hogy a gregorián mennyire élő még ma is, mennyire példaadó, de például a Kodály Társaságnak az elnöke, Eckhardt Gábor is fog beszélni a Kodály Társaságnak a jelen helyzetéről, dolgairól, ugyanakkor Mindszenty Zsuzsanna, a Kótának a társelnöke is fog beszélni a kórusok és esetleg a kórusaink között kapcsolódási pontokról, lehetőségekről, de ilyen előadások is lesznek, hogy Érszegi Márk Aurél régebben külgazdasági referensként, most pedig Rómában a ottani Magyar Intézetnek az igazgatójaként a magyar egyház helyzete a világegyházban, ilyen témában is, ami nagyon érdekes és fontos a mi számunkra, de még Izola Anna pedig a Zene Városa hálózatról fog beszélni, amiről tulajdonképpen vajmi keveset tudunk igazából, de létezik, az is unión belül van, vagy 60 ilyen város, ami a zene városa, és a Veszprém például a Puerri Cantores Magyar Szövetségnek a hivatalos székhelye, az is a zene városa. Dolognak egyetlen szépséghibája van, hogy az, hogy zene városa, ezzel kapcsolatos intéznivalókat és kitekintéseket és beleszólásokat az önkormányzat a zenészek számára nem tesz lehetővé, tehát tulajdonképpen mi a zenészek erről nem sokat tudunk, de most legalább meg fog tudni érdekes dolgokat erről a hálózatról.
0: Utána jön a jól megérdemelt pihenés, vagy ezért még lesznek nyáron szolgálataik, fellépéseik?
1: A kórusok számára valószínűleg elkezdődnek majd a nyári pihenések. Magam részéről pedig nekem most majd indul a koncertszezon, mert alig, hogy vége a Puerri Cantoresnek, utána előbb Alsólyos, aztán Veszprémbe a régi zenei napokon, aztán majd Tihanyba, Veszprémbe, Lengyelországba, Romániába lesznek koncert.

0: Mai műsorunkban a Puerikán Torres első magyarországi nemzetközi kórus találkozójáról beszélt Rostetter Szilveszter. A beszélgetés közben részletek szóltak Cherubini Ave Máriájából, Mendelssohn Verlajungs Frieden kezdeti művéből, elhangzott Rostetter Szilveszter Da Pacem Domine című műve és Händel messiásának Halleluja tétele. Szombati műsorunkban a Zarándokok és Aratók Zsoltárát, a 126. Zsoltárt elmélkedjük végig három különböző feldolgozásban. A riporter Veresemese Gyöngyvér és a hangmérnök Pergel János nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Szöveg dal nélkül.
2: Giuseppe Verdi levele Giulio Ricordinak. 1833-ban vagy 1834-ben volt Milánóban egy filharmonikus társaság, jó hangú elemekből, Massini karnagy igazgatta, aki ha nem is volt nagy tudású ember, de szorgalmas, kitartó és türelmes, tehát éppen olyan, amilyenre egy műkedvelő társaságnak szüksége volt. A Filodrammatico színházban Haydn Teremtés című oratóriumának előadására készültek. Mesterem, Lavinia, megkérdezte, hogy okulásomra nem akarok-e próbákon jelen lenni. Ezt örömmel meg is tettem. Senki sem törődött a serdülő ifjúval, aki szerényen kuksolt egy sarokban. Három karmester vezényelt a próbákon, Petrelli, Bonoldi és Almasio, de egy szép napon, furcsa véletlen folytán mind a három karmester hiányzott a próbáról. A jelenlevő művészek türelmetlenkedtek. Massini mester pedig, aki nem érezte magát képesnek arra, hogy a zongorához üljön és a partitúrából dirigáljon, hozzám fordult és kért, hogy én üljek be kísérőnek. Talán nem nagyon volt meggyőződve a fiatal és ismeretlen művész tudásán,

Ról, mert azt mondotta, elég egyszerű basszussal kísérni. Tanulmányaim még frissen éltek bennem, s természetesen nem jöttem zavarba egy zenekari partitúra előtt. Vállaltam, és a zongorához ültem, hogy a próbát megkezdjük. Jól emlékszem a műkedvelő urak egyikének, másikának ironikus mosolyára. Fiatal, vézna alakom és nem nagyon elegáns megjelenésem úgy látszik nem keltett sok bizalmat. Szóval próbálni kezdtünk, s én lassan-lassan tűzbe jöttem, és nem csak kísértem, hanem jobb kézzel vezényeltem is, csupán ballal játszva a zongorán. Valósággal sikerem volt. Annál nagyobb, mennél váratlanabb. A próba végeztével mindenfelől siettek hozzám dicsérő és gratuláló szavakkal, de különösen Pompeo Belgioioso gróf és Renato Borromeo gróf illetett meleg elismeréssel. A dolognak pedig talán, mert a három fentemlített mester túlságosan el volt foglalva, és ezért nem jelenhettek meg a próbákon, talán egyéb okok miatt az lett a vége, hogy a hangversenyt egészen rám bízták. A nyilvános előadás sikere oly nagy lett, hogy meg kellett ismételni a nemesek körének nagytermében Rainieri főherceg és felesége, és az egész akkori legelőkelőbb társaság jelenlétében. Santa Gata, 1879. október 19-e.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós Gordonka és Jandó Jenő zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A felvétel 1994. november 29-én készült. Elsőként Liszt Ferenc két legendáját hallják. Ádúr legenda, Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál, Jandó Jenő zongorázik.

Liszt Ferenc A dur legendája után most az E dur legenda következik. Paulai Szent Ferenc a hullámokon. Jandó Jenő zongorázik.

Liszt Ferenc Édor legendáját hallották, Jandó Jenő játszott zongorán. Vajda János dúója következik Hegedűre és Gordonkára. Perényi Eszter Hegedűn, Perényi Miklós Gordonkán játszik.

Rajda János hegedűre és gordonkára komponált dúóját hallották Perényi Eszter és Perényi Miklós előadásában. Urbán György triója következik. Perényi Eszter hegedűn, Perényi Miklós gordonkán, Jandó Jenő zongorán játszik.

Orbán György trióját hallották Perényi Eszter, Perényi Miklós és Jandó Jenő előadásában. Kedves hallgatóink, a három művész közös koncertjét közvetítjük egy 1994-es felvételről a Zeneakadémiáról. Befejezésül Franz Schubert B-dur triója csendül föl, az előadók tehát Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós gordonka és Jandó Jenő zongora művész.

0: Franz Schubert B-dur trióját hallották. Kedves hallgatóink, Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós gordonka és Jandó Jenő zongora művész hangversenyét közvetítettük a Zeneakadémia nagy terméből. A hangmérnök Balog Attila, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1994. november 29-én készült.
1: Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Bársony László Brácsa művész.
2: Én nagyon szerettem a szóló feladatokat, mert akkor úgy éreztem, hogy abszolút szabadságom van. Idézőjelben azt teszek, amit csak akarok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Bársony László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A Quartett következő adásában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyéről beszélget Katona Márta és három vendége.
3: Nem csúszik félre, minden hang ott van, ami a kottában.
4: Egy dolgot nagyon aláhúzok, ezt tetszett, amit mondtál, hogy hát olyan nagyon tökéletes tulajdonképpen, de minek?
1: Quartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
5: Élete nagy lehetőségét kapja.
6: Meghívtak egy meghallgatásra a La Scalában.
5: De döntenie kell. Karrier.
7: Meglep a dolog, de értem.
6: Miért lep meg? Tudtad, hogy bármikor jöhet egy ilyen lehetőség.
5: Vagy szerelem. A sors hét útja. A második rész. Kedden 22 óra 45 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Johannes Brahms első C-moll szimfóniája hangzik el. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Charles Groves vezényletével. A felvétel a Magyar Állami Operaházban 1986. február 10-én készült.

0: Johannes Brahms első C-moll szimfóniáját hallották. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Charles Groves vezényelte. A felvétel a Magyar Állami Operaházban 1986. február 10-én készült. A hangmérnök Schlotauer Péter, a zenei rendező Perédi Márta, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Munkatársam Mátyus Otto nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este a Vox Luminis és a Barokk zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 17. és 18. század zenéjére specializálódott belga együttes most Carl Philipp Emanuel és Johann Sebastian Bach alkotásait adja elő énekes szólisták segítségével. A művészeti vezető Lionel Meunier. Barokk muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában először Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázik és Balogh Zsolt zongorázik, francia kötődésű művészek darabjait játszva. A kamarazenélést ezután Környei Zsófia, Hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenye kerekíti ki. Áprilisi koncertek a Doknányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Szellemült művészek, a harmóniák mesterei, a dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gála est. Medvecki Ádámot köszöntjük, július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Kórus muzsika ezen az estén. A rendelkezésünkre álló 59 percben a világhírű svéd karnagy, az 1918-tól 2013-ig élt Erik Eriksson felvételeiből válogatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Erik Eriksson esetében nem csupán a hosszú élet, hanem a folyamatos újdonságkeresés is hozzájárult ahhoz, hogy a 95 évesen elhunyt kiváló szakember valóban gazdag hangzó életművet hagyjon hátra. Zenei hagyatékának legértékesebb szakasza 1982-től datálódik, amikor is a svéd rádió énekarának lett vezetőkarnagya. Ezt megelőzően svájci, német, angol tanulmányokat követően az Uppsalai kórus irányítója volt. Az első zenemű előtt, ahhoz kapcsolódva, engedjék meg, hogy személyes élményemet osszam meg. Anders Hilborg magán és mással hangzókra írt kórusművét először egészen különleges környezetben hallottam. A Bartók Rádió sugározta, vagy 24 évvel ezelőtt a Pódium című összeállításunkban. Mi akkor otthon egy lakásfelújítás végén voltunk, és épp a létra tetején álltam festőpemzlivel a kezemben, amikor a rádióból egyszer csak különleges hangok kezdtek szólni. Először csak a festés folyamata akadt el, majd lassan lejöttem a létráról, és kimentem a konyhába, ahonnan a zene szólt. Nem hittem, amit hallottam. Egy olyan zenei világ jelent meg hirtelen, melynek létezéséről csak sejtésem volt, melyet talán magam is szerettem volna létrehozni, mint zeneszerző. A mű hallgatása közben azonban nagyon furcsa pillanatok voltak. Innen is gondoltam, hogy ez a zenei világ nagyon közel áll hozzám, mert noha először hallottam a darabot, előre hallottam magamban, mi is fog történni a következő pillanatokban. Nos, ezzel a furcsa kompozícióval nyitjuk adásunkat. Anders Hilborg magán és mással hangzókra komponált, tulajdonképpen cím nélküli alkotását, melyet a svéd szerző 1983 és 85 között írt, Erik Eriksson vezényli saját kórusának élén.

A svéd zeneszerző Anders Hilborg 16 szólamú a kapella kórus művét, melynek szövege önálló magán és mással hangzókból állt, Erik Eriksson kórusa énekelte a karnagy vezetésével. Az Ásznova első felében az ő felvételeikből válogatunk. Ligeti György ugyancsak 16 szólamú, talán legtöbbet énekelt műve, az 1966-os keltezésű Lux Eterna következik előadásukban.

Lux Eterna. Ligeti György 1966-ban keletkezett 16 szólamú kórusművét hallották. Az Asznova adásában Erik Erikson vezényel. Az elkövetkezendő 12 percben egy 1975-ben Stockholmban készült felvételről szólal meg Lars Edlund elégiája.

elégia. Lars Edlund 1971-ben írt művét hallották. Az Ásznova adásának első felében Erik Erikson vezényli kamara kórusát. Ismét magyar szerző alkotása következik. Maros Miklós, Svédországban élő zeneszerző 26 éves korában 1969-ben írta meg Turba című 6 perces kompozícióját. Ez szól most egy 1989 áprilisában a Stockholmi Rádió stúdiójában készült felvételről.

Urba címmel Maros Miklós 1969-es keltezésű művét hallották. Ismét egy Ligeti György kompozíció következik 1955-ből, címe Éjszaka. A 3 perces kórustétel Vörös Sándor versét dolgozza fel, melynek kezdősorai Rengeteg tövis, csönd. Továbbra is Erik Erikson vezényel.

Éjszaka címmel Ligeti György 1955-ös keltezésű kórusművét hallották. Az Ars Nova adásában Erik Eriksson vezényel. A hátralévő zeneművek esetében a svéd karnagy irányítása alatt megszólaló együttes a Svéd Rádió énekkora. Éjszakai prelüdők következnek 1970-ből. Szövegét és zenéjét a svéd alkotó Lars John Verle írta.

Ocean, rages, and fails.

Mississippi.

Éjszakai prelűdök címmel Lars-John Verle művét hallották. És befejezésül egy miniatűr szerzője Ildebrando Pizzetti, aki az olasz Manara Valgimigli író filológus soraira írta 1961-ben Fel kell a hold című 3 perces alkotását.

0: Felkel a hold. Ildebrando Pizzetti 1961-ben írt művével zárult az Ars Nova adása, melyben ezúttal Erik Eriksson vezényelte először saját kamarakórusát, majd a Svéd Rádió énekkarát. Holnap először Piketty Tibor két orgona műve, valamint a BACH motívumra készült kompozíciók szólnak az Ars Nova adásában. A szerkesztő Bánkövi Gyula mára megköszöni figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak velünk holnap is. A viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Louis Armstrong játszik trombitán és énekel. Az 55 éve elhunyt Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető igazi szórakoztató művész volt, és nagy mértékben köszönhető neki a fekete bőrű muzsikusok elfogadása. Jazz legendák. Louis Armstrong pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Charles Gounod nagykultuszú ötfelvonásos operája, a Faust szól. A Goethe dráma alapján született mű főbb szerepeit Olha Kulcsinska, Jonathan Tettelman és Kyle Kettleson énekli. A Bajor Állami Operaház ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Müncheni Nemzeti Színházból, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Idén a 9. sárkány szelídítő jazz napokat Esztergomban július 24-től 26-áig rendezik, a fellépők albumairól válogatott Weisz Gábor szerkesztőnk. Most nem részletezem, de napra pontosan ebben a sorrendben. A Canaro, a Pichlórend Quartett, a Gyárfás Trio, Serei Dániel Refraction, a Zsivány Jazz, a Szabó Dániel Trio és a Jazzation, akit várnak fellépőként Esztergomba. Elsőként két témát hallunk a Canaro előadásában. Jakab Viktor Viszlát kedves, című szerzeménye hangzik el, majd a Paul Dirangien Casanova írta Je suis seul ce soir hangzik el.

A Canaro együttessel hallottunk két témát, a Viszlát kedves és a Je suis celle ce soir hangzott el. Most a Pech Laurent Quartet albumáról szól muzsika, az Inner Tension.

A Pich Laurent Quartettel hallottuk a formáció vezetőjének szerzeményét, az Inattention-t. Továbbra is a 9. sárkány szelídítő jazz napok esztergomi fellépőinek albumairól válogatott szerkesztünk, így Szalóki Béla trombitá játszik és a Gyárfás trió albumáról szól a muzsika, Daniel Joseph Hunt, a szerző, a Murphy's Law, hallható.

volt a Murphy's Law, Szalóki Béla trombita játékával is a Gyárfás trió felvételén. Most a Serei Daniel Reflection-nel következzék, a formáció vezetőjének szerzeménye Sound of Church címmel.

Ez volt a Sound of Church, a Serei Dániel Refraction-nel. A Zsivány Jazz zenekarban tag Mohai Tamás és Nagy Ádám gitárosok is, akik duóban lépnek fel Esztergomban. Nagy Ádám szerzeménye következik a Jedi Visszalép címmel a Zsivány Jazz előadásában.

Ez volt a Jedi visszalép témacím szerint a Zsiván Jazz-zel. A Szabó Dániel trióval következik a Modália, a formáció vezetőjének szerzeménye.

Dáliát hallottuk a Szabó Dániel trióval. A Jazzation formáció is fellép a 9. sárkány szelídítő jazznapokon, Esztergomban a rövék a zárókoncert, Thelonious Monk, Joe Hendrix és Fejér Gábor a szerző és a Pannonika következik.

0: A Jazzationnel hallottuk a Pannonikát, a 9. sárkány szelídítő jazznapok esztergomi fellépőinek albumairól válogatott szerkesztünk, így a Canaro, a Pichlóránt Quartet, a Gyárfás Trió, a Serei Dániel Refraction, a Zsivány Jazz, Szabó Dániel triója és a Jazzation felvételeit hallottuk. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaplik.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
1: Szöveg dal nélkül. A koncertek hála Istennek lezajlottak, és gyönyörű eredménnyel. Sokat gondoltam Mici nénire, mennyire tetszett volna örülni, például a londoni koncerten, ahol a zongora koncert bemutatóra került. Noha a zongora kemény volt, s Ernő bevallása szerint nem játszott oly szépen, mint Birminghamben, a kritika mégis azt írta, hogy sok fiatal művész megirigyelné, és oly nagy volt a lelkesedés, hogy extázisukban kiabáltak, wonderful, stb. És mikor Ernő megigazította a zongoraszéket, azt is megtapsolták. Szünet után, mivel készen volt, akart menni a barátainkkal vacsorázni, de én azt mondtam, meg kell várni a végét, mivel Bícsemtől kaptuk a páholyt. Vissza is mentünk a proszcénium páholyba, Ernő is, és amint Bícsem végzett, s a közönség tapsolt, egy édes jelenet játszódott le, ami nagyon meghatott. Bícsem a páholy felé fordult, milyen szerencse, hogy nem mentünk el, és mind a két karját Ernő felé nyújtotta. Hívta őt, hogy jöjjön a közönség elé. Én nyomkodtam őt, de ő hátrahúzódott a páholyba. Aztán mégis előrelépett valamicskét, de nem lehet leírni a közönség tombolását. Percekig tartott ez a kedves kis jelenet, a közönség rajongó lelkesedése. Zahár Ilona levele Doknányi Máriának. London 1947. december 14-e.

Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai, a hangmérnök Mátyus Ottó, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Henry Purcell a barokk korszak egyik legjelentősebb angol zeneszerzője volt, Londonban született, és már fiatalon kapcsolatba került a királyi udvar zenei életével. Kivételes tehetsége hamar megmutatkozott, egyház és világi műveiben egyaránt. Zenében a brit hagyományokat ötvözte az olasz és a francia stílus elemeivel, sokáig a Westminsterben dolgozott. Gémol szonátája szól a nocturno elején.

Henry Purcell Game of Sonátáját az Il Tempo együttes adta elő. Purcell legismertebb műve a Dido és Eneas. Egyébként, hát azon kívül, ha szívükre teszik a kezüket, tudnak más Purcell művekről? Pedig milyen szép zenét írt. Most hallgassuk meg Dražina Bacevič kamarazenekari szvittjét.

Gázsina Bacevics kamarazenekari szvítjét a lengyel rádiózenekar játszotta. Ez a hölgy a 20. századi lengyel zeneszerzés egyik leghíresebb alakja lett. Litván édesapja volt, aki egy lengyel nőt vett feleségül. Bacevics mindig lengyelnek vallotta magát. Monteverdi magnifikátja következik.

Monteverdi magnifikátját a svájci rádió lugánai kórusa adta elővezénye Diego Fázolis. Monteverdi jól tudott görögül, ismerte a klasszikus irodalmat, és kedvelte az elméleti, filozófiai fejtegetéseket. Gunnar de Frumeri pastorálsfityét ismerhetjük meg a következő percekben.

Gunnar de Frimeri Pastoral Suite-jét Kathleen Rudolph és a CBC Vancouveri zenekar adta elő. Ennek a zeneszerzőnek neve többször előbukkant, de csak itt a Notturno-ban 1987-ig élt. Most Richard Strauss S-dur kürtversenye következik, előadja Markus Mascugnitti és a Finn Rádió zenekar.

Mihással az Esdur kürtversenyét Markus Maskunyit és a Finn Rádió zenekar adta elő Junichi Hirokami vezényletével. Ez a második verseny, hiszen Strauss két koncertet írt Esdurban, miután édesapja remek kürtös volt a Meiningeni zenekarban, ő szerette a kürtöt. Most halljuk Bach Hámo partitáját.

Bach Hámo partitáját Reggio Paggiore játszotta. És most egy merész ugrással a 20. századba kerülünk. Flor Alperc James Ensor szüjtje következik a Flamand Rádió zenekar előadásában. A komponista az egyik leghíresebb flamand impressionista, legalábbis annak tartják.

Troll Albert James Ensor Swickyét a Flamand Rádió zenekar adta elő. Ez a szerző Antwerpenben született, 1954-ig élt, és karmesterként is nagyon sokat dolgozott. Nico Mulli 1981-ben született, Nincs nyughely című kórusművét halljuk.

Nico Müli Nincs nyughely című kórusművét az Ars Nova Copenhagen szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, két óra van. A szignál után a svéd rádió szimfonikus zenekarának hangversenye csendül fel, amelyen az első műsorszám Beethoven D-dur hegedű versenye volt, Veronika Éberle szólójával, ha nem tudnak aludni.